játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Ér.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

TV. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Na, kezdhetünk? Mindenki itt van? Szerintem, aki számít, igen. Itt van. És amit nem változtattunk, az a reggeli indítási jó kívánság ébredésük legyen. Könnyű kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Jó reggelt!

Respect és Take Me Away, 9 perccel járunk, 6 óra után eljött a péntek is, 2026-ban augusztus 7-e szerencsére pont egy pénteki napra esik, és milyen érdekes, az pont ma van, de jó. Igen, előttünk egy hétvége, hát ugye időjárási szempontból azért sok esetben számít, hogy milyen idő lesz. Hát a meleg az marad még akkor is, hogyha mérséklődik, és ami tegnap úgy megjelent újdonságként, hogy nagy meleg, meg tényleg kemény napsütés, de lehet, hogy beborulhat, és hát mondjuk esőnek nem tudom mennyire nevezhetjük, végül is esett az eső, de hát épp csak megmutatta magát, és tovább állt. Na hát ugyanaz a jelenség már a hónapra, sőt, ha minden igaz, vasárnapra, korábban úgy volt, vasárnap már kiesett a legújabb frissítés szerint, de ma igen, meg lehet, hogy tényleg ugyanúgy kezdjük a napot, kék-ég, napsütés, nagy meleg, 31 Celsius fokos csúcsérték, aztán délutánra, kora estére összegyűlnek a felhők, és lehet, hogy nyomnak ki így egy adagot lefele. Talán többet, mint tegnap, de nem sokkal. Inkább ez a hónapi napra jellemző. Itt már felhőből is több lesz. És a nappali csúcsérték is visszaesik 27 fokra. És a nap folyamán igen, 40-65%-nyi esély. Hogy jöjjön némi odafentről, némi égi áldás viszont vasárnapra. Úgy tűnik, hogy elmennek az esőfelhők, és szinte zavartalan lesz a napsütés. Nem tér vissza a kánikula, 27 fok szerintem az simán elviselhető. Viszont a jövő héten igen, jönnek ismét a 30 Celsius fok fölötti hőértékek. Hétfőn még nem, akkor 29, de kedd, szerda, csütörtök ott már mind 30 Celsius fok fölötti maximumokkal. És a szerdai napon még akár összejöhet az, ami tegnap összejött, vagy a mai napon összejöhet, hogy eső is lesz a délutáni órákban. Nagyjából így festett. Megy tovább a nyár, marad a meleg, de némi instabilitást is csempésznek így. A mai, a holnapi napba, a jövő héti szerdaiba. Na, legyen így is. John Davis, I Promised Myself, 6 óra után járunk 11 perccel. Ismétlem, hangsúlyozom, nem győzöm mondani. Péntek van, erre vártunk.

0: Szeretem a reggeleket, szeretem a nyári reggeleket. Egyrészt azért, mert alapból megvan egyféle nyári pangás, de főleg ilyenkor nincs hideg, az embernek nem kell behúznia a nyakát. Még úgy csendül a városon, aki számít, az dolgozik. Nincs dugó.
1: És egy szál pólóban el lehet indulni bárhova.
0: Véletlen tehát, hogy szeretem a reggelt?
1: Meg ezt a dalt is. Tóth Vera.

0: Bármit, amit a szívem kíván, everything my heart desire, közben itt keresek egy dalt, nem véletlenül. Augusztus 7-e van, tehát túl vagyunk a hiroshimai atombomba ledobásának az évfordulóján, 1945. augusztus 6-a, aztán jött Nagasaki néhány napra rá. Mi azonban maradjunk az elsőnél. Ez volt a második atomrobbantás, ugye az első, hogyha valaki látta az Oppenheimer című filmet Christopher Nolan rendezésében, az tudja, hogy az első atombomba még kísérleti jelleggel Los Alamosban, bármilyen furán hangzik, de amerikai földön történt meg, aztán már harcászati célokkal 1945-ben ledobták Hiroshimára, aztán Nagasakira, és ezt követően a japánok alá is írták a feltétel nélküli fegyverletételt. Az első atombombát egy B-29-es stratégiai bombázó dobta le, amelyet a pilóta édesanyjáról nevezett el, Enola Gay. Ez a címe az OMD dalának is. 6 óra 25 perc van. Jó reggelt!
1: Took off from the Tinian Island in the Pacific, carrying an awesome new weapon, weighing almost 10,000 pounds and containing 140 pounds of deadly uranium-235. The bomb was

0: Fekkerrel. Ébredj Csabával.
1: Minden hétköznap a Star Rádióban.
0: A Star Rádióban.
2: Ooh.

Somló Tamás dalát dolgozta át az Animal Cannibals péntek. A mi napunk, lehetne mondani. 6 óra 33 perc van. Tegnap este jött az info, hogy folytatódnak az útjavítási munkálatok Székelyudvarhelyen. Amint a polgármester hivatal Facebook oldalán olvasható, a következő utcákban fog dolgozni a szakcég: Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában, a Céhek és a Gábor Áron utca közti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér utcában és a Kornis Ferenc utca aszfaltos részén. És hozzátették még azt is, hogy a marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Ez amúgy egy jó hír. Én visszaemlékszem arra, amikor ezt nem így csinálták, és mondtuk, hogy gyerekek, ezt lehet másképp is jobban csinálni. Emlékezzünk vissza. Felmarták az utakat, és vagy 2-3 hétig úgy hagyták, és mi kerülgettük a... Nem, hát mégis gödrök voltak, na, eléggé durvák voltak ott a marásoknak a szélei, szóval biztos, hogy a személygépkocsiknak az abroncsai nem nagyon örültek annak. Tényleg, felmarták, és 2 hétig legalább úgy hagyták, és mi csak kerülgettük. Itt viszont jelezték is, hogy egyik este felmarják, másik este pedig betömik, reaszfaltozzák. Na, igen. Tehát az így is lehet csinálni, az most így van. És jól van ez így, köszönjük.

0: Bruno Mars és Rose ATP, az a bizonyos ivós játék. Hát igen, ez általában pálinkás jó reggelt kell kívánni.
1: Éppen tegnap beszéltük úgy, hogy tehát milyen dolog az, az ember pálinkával kezdi az, a reggelt amúgy. Ez nem csak mi mondjuk így, például valaki elmegy Moldvába, akkor látja, ők viszont cujkával, ráadásul ilyen meleg, meleg cujkával, vagy akár forrónak is mondható, hogy az milyen dolog. Hát most képzeljük el, te felébredsz reggel, egyből bedobod a kupica pálinkát, az tiszta alkoholizmus. Nem egészen így van, ha belegondolunk. Ne feledjük el, hogy anno, amikor még tényleg az emberek keményen dolgoztak a földeken, tehát az volt úgy, hogy felkeltek hajnali 3-4-kor, és igen, bedobták a kupica pálinkát, utána meg elmentek kaszálni, tehát kemény fizikai munkát, egészen délig keményen dolgoztak, tehát az meg se kottyant az a kupica pálinka, úgy lehetett tényleg kezdeni a napot. Csak hát változott a világ. Jelen pillanatban semmi sincs rendben, lehetne mondani, de azért biztassuk egymást, hogy minden rendben.

Adam Lambert és Avicii, Lay Me Down, 9 perc választ el, 9, de úgyis, tehát 9 perc választ el 7 órától, zárjuk a Vekker első óráját, köszöntjük a mai szülinaposokat. Bruce Dickinson, az Iron Maiden együttes énekese 68 napot tölt a mai napon. Hát milyen fiatal volt, amikor mi is tiniként bulisztunk még a zenéjére. Az 40 éve, tegyük ezt így hozzá. Két évvel fiatalabb nála, tehát 66 évet tölt David Duchovny, amerikai színész, az X-aktákkal lett híres, és 51 évet tölt Charlize Theron, dél-afrikai származású színésznő. Köszöntjük őket, és hát nyilván azokat is, akik a mai napon velük együtt ünnepelnek.

0: Esti áramspórolásra kérik a lakosságot. Ingyenes ivartalanítási program indult el Hargita megyében. Alig változik az Udvarhely körzeti focibajnokság összetétele. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit Bedő Erikától hallják. Az Energiaügyi Minisztérium arra kéri a lakosságot, a vállalatokat és a közintézményeket, valamint a termelő-fogyasztókat, hogy augusztus 31-éig önkéntesen csökkentsék az áramfogyasztást este 19 és 23 óra között. Csütörtöki közleményében a minisztérium a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kialakult energetikai válsághelyzettel indokolta a felhívást. A háztartási fogyasztóknak azt javasolják, hogy a nagy áramigényű készülékeket lehetőleg 11 és 17 óra között használják, amikor magasabb a napenergia termelés. Ilyen tevékenység lehet a mosógép, mosogatógép, szárítógép, villanyboiler vagy más nagyfogyasztású eszköz használata, illetve az elektromos autók töltése. A közintézményeket arra kérik, hogy ahol tevékenységük lehetővé teszi, este 19 és 23 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. Ez jelentheti például a dísz- és épületvilágítás lekapcsolását, az üres helyiségek világításának mérséklését, a munkaidő után felesleges berendezések kikapcsolását, vagy a nem használt helyiségek légkondicionálásának korlátozását. Az ajánlások nem vonatkoznak a kórházakra, sürgősségi és mentőszolgálatokra, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervekre. Hamarosan elkészül a 100. bölcsőde Romániában. Két héten belül memorandumot hagy jóvá a kormány az újonnan átadott bölcsődék személyzetének alkalmazásáról, hogy az intézmények már ősszel megnyithassák kapuikat, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Cseke Attila elmondta, a Szent Anna kormányprogram jelenleg 247 bölcsőde építését foglalja magában, ezek közül 110 az országos helyreállítási terv forrásaiból valósul meg, és augusztus végéig valamennyi elkészül. Hozzátették, a program nem csak az építkezéseket, hanem az intézmények teljes felszerelését is finanszírozza, így az önkormányzatok kulcsra kész bölcsődéket vehetnek át. Szép vizen kezdődött csütörtökön az a Hargita megye tanácsa által támogatott kampány, amelynek célja a kontrollálatlan kutyaszaporulat visszaszorítása és az állatok nyilvántartásba vétele. A megyei önkormányzat a program megvalósítására 110 ezer lejt különített el, amelyből 200 kutya ivartalanítását, mikrocsippel való megjelölését és az országos nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzését finanszírozzák. A kezdeményezéshez összesen 31 település csatlakozott. Közöttük van Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Korond, Farkaslaka, Zetelaka és Szentegyháza is. A szolgáltatást engedéllyel rendelkező mobil állatorvosi rendelő biztosítja. Az első kiszállásra már csütörtökön, augusztus 6-án Szépvizen került sor, ahol 6 kutyát ivartalanítottak és regisztráltak. A programmal kapcsolatos további információk a Hargita megye tanácsának hivatalos honlapján érhetők el. Nem lesz nagy átalakulás az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokságban. A benevezési határidő lejártával eldőlt, hogy a tavalyi idényt befejező valamennyi együttes vállalta a folytatást. Csupán a csoportok összetételében történt kisebb módosítás. Az egyetlen változás, hogy a 6. liga bajnoka, Zetelaka 2, élt a feljutás lehetőségével, és a következő idényt az 5. ligában kezdi. A 2. helyen záró Alsósófalva nem vállalta a magasabb osztályt, így a Farcád megőrizte helyét az 5. ligában. Az idény augusztus utolsó hétvégéjén a Román Kupa körzeti mérkőzéseivel rajtol, egy héttel később szeptember első hétvégéjén pedig megkezdődik a pontvadászat. Románia nagy részén a hétvégéig kánikulára, fokozott hőterhelésre, valamint záporokra és zivatarokra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben. Székelyudvarhelyen a nappali csúcsérték ma is 30 Celsius fok lesz, éjszakára 17 fokot mérhetünk térségünkben. Csapadékra délutáni órákban lehet számítani. Szombaton és vasárnap pedig marad a változékony időjárás. A nappali csúcsértékek 28 Celsius fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Bedő Erikától, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Román Messer, Celebrate the Love, 8 perccel járunk, 7 óra után, egy picikét megkönnyebbülhetünk. Már aki gazdasági szempontból nézi, hogy milyen az élet ebben az országban, épp hogy megúsztuk, ez a jó hír egyelőre. Ez azért ott van. Miről van szó? Néhány nappal ezelőtt három nagy nemzetközi hitelminősítők egyike, a Fitch Ratings megerősítette Románia BBB besorolását negatív kilátással. Ez még befektetésre ajánlott legalsóbb szint, és állítólag hajszál híja volt, hogy nem kerültünk a bovli kategóriába. A veszély azonban persze nem múlt el, kaptunk néhány hónap haladékot, de a veszély még ott van, nagyobb, mint korábban, idézi az Economedia.ro.eu Genera Dulescu, Mogorisa Rescu jegybank elnök tanácsadóját. Mi lett volna, hogyha a bovli kategóriába sorolnák be Romániát, vagy mi lenne, hogyha ez most megtörténne? Kevesebb új munkahely jönne létre, nőnének a hitelkamatok, gyengülne a lej is, valószínű, hogy a kormány kénytelen lenne újabb adóemeléseket végrehajtani. Ezt egyelőre megúsztuk. Jó nagy kereszt van ott a hátunkon, amit cipelnünk kell. Bátorság, kitartás. Előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy innen már nincs út lefele. Bármerre megyünk, felfele haladunk. Úgy legyen. Ezt kívánom mindenkinek. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Használd ki a nyár bőséges kínálatát a Lidl-nél. Igazán megéri. A Lidl-ben a 650 grammos bőr és csont nélküli csirkemell 16,99 bani. Az 1000 ml-es gelatelli sárgadinnyés fagylalt 9,49 bani. És a 150 grammos snack day vajas sós rudacskák 5,29 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezet.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.

Take My Breath énekelt a The Weeknd, ha már ugye egyre inkább közeledünk a hétvégéhez. Ez a nap fel is vezeti számunkra a kétnapos pihenést, de azért még a mai napon is meg kell tenni, amit meg kell tenni. Közben nézem a kalendáriumot, hogy a számítógép születése kötődhet a mai naphoz, augusztus 7-éhez. Igaz, hogy meglehetősen sok évtizedet kell visszamenni az időben, 1944-ig. Amikor a Harvard Egyetemen elkészítették a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, így nevezték, elektromechanikus programvezérelt számítógépet. Tehát 1944-ben már létezett számítógép, amúgy bármilyen fura belehinni, végül is a SAS-t, az Eagle névre hallgató holdkompot is egy számítógép tette le kísérő égitestünkre, és más kérdés, hogy úgy tudom én, hát nem hogy a telefonunk. Szerintem a mosógépünk okosabb, mint az a számítógép, ami letette a Neil Armstrongikat a Holdra. De hát az is ugye a 69-es évben volt, hát azóta rengeteget fejlődött a számítástechnika. Ma már mesterséges intelligenciával együtt élvezhetjük ezeket a napokat. Egy csendes szaladás, ezzel folytatjuk. 7 óra 21 perckor, fél 8 tájékán a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk. Mike and Mechanics és a Silent Running. Jó reggelt!

A világ körül Around the World énekelt az Aqua. 7:30. Lapszemlével folytatjuk, három cikket emelünk ki a Hargita népe mai lapszámából. Hamarosan birtokba veszi a város a csillagvizsgáló. Címmel írnak arról, hogy befejeződött a több éve zajló építkezés a székelyudvarhelyi csillagvizsgálónál. Elkészült az épület és a 2 hektáros terület rendezése, ahol tanösvény, lombsétány, park és játszótér is helyet kapott. Az épületet hamarosan a könyvtár ügykezelésébe adják már. Annak ellenére, hogy csillagvizsgálónak nevezzük, minden lesz ott, csak épp csillagvizsgálás. Nem, de hát ez már így van. Ezt amúgy korábban is tudtuk. Amúgy szépen berendeztek ott a helyet, és ha jól tudom, akkor a Borrest következő helyszíne is ott lesz. Új sportág mutatkozik be a hétvégén. Tegnap erről beszéltünk a meghívottunkkal is, a hírekben is beszámolunk erről. De hogyha valaki ezt nem tudja kivárni, akkor már most megtudhatja, hogy Székelyudvarhely felkerül a disc golf nemzetközi térképére. Románia első a Nemzetközi Szövetség által hitelesített disc golf versenyének ad otthont a hétvégén Székelyudvarhely. A Hillside Transylvania pályán 10 ország játékosai mérik össze tudásukat, miközben a hétvégi megméretet és új fejezetet nyit a sportág hazai történetében. És egy programajánló. Ma 18 órakor nyitják meg a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeumban a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című időszaki kiállítását. A tárlat az elmúlt 500 év házasodás és nő történetén vezeti végig a látogatót, féltve őrzött ruhák, személyes tárgyak, szerelmes levelek, fényképek és dokumentumok segítségével. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Desperado és akarom őt, 7 óra 42 perc van. Reklámok jönnek, 8-kor a hírek, utána pedig a Star Rádió meghívatja Antal Lóránt, RMDSS szenátor. Energiakrízis, Csernovoda, alacsony vízhozam a Dunán, emelkedő üzemanyagárak lesz, miről beszélni. Hát ők sem így képzelték el ezt a nyarat, de hát Románia.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Az 1 literes 3,5% zsírtartalmú Pilosu HT fogyasztói tej 3 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, az 500 g-os delikát zöldséges ételízesítő 11 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai patlizsán kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Girosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

A Frászt hozod rám, You Give Me Shivers. 8 perc választ el 8 órától, 8-kor jönnek a hírek, utána pedig a szenátort fogadjuk. Addig hadd rajzoljunk köröket a homokba. De jó annak, aki ezt megteheti valamelyik tenger vagy óceán partján. Circle in the Sand, énekel Belinda Carlisle.

0: Esti áramspórolásra kérik a lakosságot. Ingyenes ivartalanítási program indult el Hargita megyében. Alig változik az Udvarhely körzeti foci bajnokság összetétele. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit Bedő Erikától hallják. Az Energiaügyi Minisztérium arra kéri a lakosságot, a vállalatokat és a közintézményeket, valamint a termelő fogyasztókat, hogy augusztus 31-éig önkéntesen csökkentsék az áramfogyasztást este 19 és 23 óra között. Csütörtöki közleményében a minisztérium a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kialakult energetikai válsághelyzettel indokolta a felhívást. A háztartási fogyasztóknak azt javasolják, hogy a nagy áramigényű készülékeket lehetőleg 11 és 17 óra között használják, amikor magasabb a napenergia termelés. Ilyen tevékenység lehet a mosógép, mosogatógép, szárítógép, villanyboiler vagy más nagyfogyasztású eszköz használata, illetve az elektromos autók töltése. A közintézményeket arra kérik, hogy ahol tevékenységük lehetővé teszi, este 19 és 23 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. Ez jelentheti például a dísz- és épületvilágítás lekapcsolását, az üres helyiségek világításának mérséklését, a munkaidő után felesleges berendezések kikapcsolását, vagy a nem használt helyiségek légkondicionálásának korlátozását. Az ajánlások nem vonatkoznak a kórházakra, sürgősségi és mentőszolgálatokra, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervekre. Hamarosan elkészül a 100. bölcsőde Romániában. Két héten belül memorandumot hagy jóvá a kormány az újonnan átadott bölcsődék személyzetének alkalmazásáról, hogy az intézmények már ősszel megnyithassák kapuikat, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Cseke Attila elmondta, a Szent Anna kormányprogram jelenleg 247 bölcsőde építését foglalja magában, ezek közül 110 az országos helyreállítási terv forrásaiból valósul meg, és augusztus végéig valamennyi elkészül. Hozzátették, a program nem csak az építkezéseket, hanem az intézmények teljes felszerelését is finanszírozza, így az önkormányzatok kulcsra kész bölcsődéket vehetnek át. Szép vizen kezdődött csütörtökön az a Hargita megye tanácsa által támogatott kampány, amelynek célja a kontrollálatlan kutyaszaporulat visszaszorítása és az állatok nyilvántartásba vétele. A megyei önkormányzat a program megvalósítására 110 ezer lejt különített el, amelyből 200 kutya ivartalanítását, mikrocsippel való megjelölését és az országos nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzését finanszírozzák. A kezdeményezéshez összesen 31 település csatlakozott. Közöttük van Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Korond, Farkaslaka, Zetelaka és Szentegyháza is. A szolgáltatást engedéllyel rendelkező mobil állatorvosi rendelő biztosítja. Az első kiszállásra már csütörtökön, augusztus 6-án Szépvizen került sor, ahol 6 kutyát ivartalanítottak és regisztráltak. A programmal kapcsolatos további információk a Hargita megye tanácsának hivatalos honlapján érhetők el. Nem lesz nagy átalakulás az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokságban. A benevezési határidő lejártával eldőlt, hogy a tavalyi idényt befejező valamennyi együttes vállalta a folytatást. Csupán a csoportok összetételében történt kisebb módosítás. Az egyetlen változás, hogy a 6. liga bajnoka, Zetelaka 2, élt a feljutás lehetőségével, és a következő idényt az 5. ligában kezdi. A 2. helyen záró Alsósófalva nem vállalta a magasabb osztályt, így a Farcád megőrizte helyét az 5. ligában. Az idény augusztus utolsó hétvégéjén a Román Kupa körzeti mérkőzéseivel rajtol, egy héttel később szeptember első hétvégéjén pedig megkezdődik a pontvadászat. Románia nagy részén a hétvégéig kánikulára, fokozott hőterhelésre, valamint záporokra és zivatarokra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben. Székelyudvarhelyen a nappali csúcsérték ma is 30 Celsius fok lesz, éjszakára 17 fokot mérhetünk térségünkben. Csapadékra délutáni órákban lehet számítani. Szombaton és vasárnap pedig marad a változékony időjárás. A nappali csúcsértékek 28 Celsius fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Bedő Erikától, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Az 1 literes 3,5% zsírtartalmú Pilosu HT fogyasztói tej 3 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, az 500 g-os delikát zöldséges ételítesítő 11 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai patlizsán kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Antal Lóránt, Hargita megyei RMDSS szenátor a vendégünk. Hát valószínűleg, hogy ők sem úgy képzelték el ezt a nyarat, mint amilyenné alakult, de hát eléggé érdekes időket élünk. Van miről beszélni, nem tudom, hogy ez most jó hír vagy rossz hír, hogy van miről beszélni. Általában jó szokott lenni. Nem tudom, hogy mi a véleménye ennek erről a szenátor úrnak. Jó reggelt, Lóci!
1: Jó reggelt, Csaba, szia, nagy tisztelettel üdvözlöm én is a Sztár Rádió hallgatóit, és köszönöm újra a lehetőséget.
0: Nincs annyi parlamenti képviselő és szenátor, aki ennyit ingázott volna az elmúlt évek nyaraiban, augusztusaiban.
1: Hát igen, mondjuk általában, ami engem illet, én minden nyári szünetben, amikor ugye szünetel a parlament, akkor általában a választókerületemet azt leszoktam járni. Tavaly 2025-ben nem történt ez meg az államelnöki választások
0: miatt,
1: de hogy általában mindig lejárom a választókerületet, és ez nagyon egyszerű okból kifolyólag történik, mert most van idő arra, hogy minden helységbe eljussál, és hogy kicsit megfordítsuk a viszonyrendszert, hogy nem polgármesterek vagy a térség lakói jönnek a szenátorirodába, hanem úgymond én megyek ki vidékre vagy térségbe, hogy megnézni a dolgokat, hogy hogyan állunk, és egyáltalán milyen problémákba tudok segíteni, úgyhogy a helyi ingázás az ennek köszönhető, a Bukarest és Udvarhelyszék közti ingázás az pedig abból

0: tudik, hogy ugye több rendkívüli szessziót is összehívott a parlament az elmúlt időszakban, mert hát egy csomó törvényről kellett szavazni, olyan törvények, amelyek normális körülmények között kormányhatározatokba kellett volna elfogadja a kormány, viszont ügyvivő kormány minőségbe nincsen hatásköre, és nem tud kormányhatározatokat hozni az ügyvivő kormány, ezért volt szükség arra, hogy a parlament üljön össze, és parlamenti törvényeken keresztül, a törvénykezdeményezéseken keresztül különböző intézkedésekről szavazzon. Többnyire olyan intézkedések, amelyek ez a helyreállítási alap, az úgynevezett PNRR zsalonokhoz köthetőek, tehát olyan vállalások, amikről döntenie kell Romániának annak érdekében, hogy megkapja az adott zsalonnal vagy zsalonhoz hozzá illesztett pénzösszeget, és itt több milliárd euróról beszélünk. Ugye ezzel kapcsolatos a dekarbonizáció törvénye, ami arról rendelkezik, hogy a szénerőműveknek a leállítása a vállalások értelmében az milyen ütembe alakuljon, vagy ezzel kapcsolatos például az integritás hivatallal kapcsolatos törvény kezdeményezés, vagy ezzel kapcsolatos a SAFE program, tehát a honvédelmi iparral kapcsolatos törvény kezdeményezések. Ezekről kellett dönteni, és nem utolsó sorban ugye ez az energetikai kérdés, a dekarbonizáció volt az egyik legvitatottabb kérdés, mert a szociáldemokraták, ők ugye letettek egy módosító indítványt, ami arról szól, egy nagyon rövid frázis végül is, hogy ne szabadjon, tehát ne lehessen leállítani szénerőművet, ami villamos energiát termel, csak akkor, hogyha valami más termelési kapacitást teszel helybe. Na most itt azt azért látni kell, hogy az időzítés ennek a törvénymódosítónak ez világos, hogy abszolút a politikai, hogy mondjam, célzatú, tehát hogy ezt abszolút politikai vitaként és támadásként indították el a jelenlegi kormány ellen, ugyanis egy, az energiakrízis, amiben most benne vagyunk, az egy törvény tervezettel, ami be kell járja mind a két házat, nem oldható meg. Tehát már kiindulva abból, hogy a törvénykezési procedúrának a folyamata sokkal hosszabb, mint sem az energiakrízishez szükséges intézkedésnek a gyorsasága, tehát most gyorsan kell rendelkezni, nem pedig hosszú törvény kezdeményezésen keresztül. A másik pedig a maga a törvénykezdeményezés az világosan leírja azt, amúgy, hogy ha sürgősségi helyzet van, vagy energiakrízis van, akkor viszont újra lehet indítani a szénerőműveket, tehát hogy nincsen ráció ebbe a módosítóba, éppen ezért az RMDSZ ezt ebben a formában nem is szavazta meg a módosítót, de ugye ebből óriási politikai vita lett az elmúlt 2-3 napban.
1: Ha úgy került ki a sajtó, hogy akár az uniós pénzek is veszélybe kerülhetnek?
0: Hát azok ugye a PNRR-s, tehát a PNRR-s pénzek, és ezzel a dekarbonizációval az a probléma, hogy ez egy olyan zsalon, amit már Románia lezárt, és pénzt is kapott érte.
1: Ja.
0: Tehát nem az volt, hogy esetleg majd nem kapod meg a vele járó pénzt, hanem te már pénzt költöttél el ebből a zsalomból, és hogyha itt megszeged a vállalásokat, akkor azt a pénzt vissza kell fizesd, amit már elköltöttél, illetve a többi lehívandó részeket, azokat nem kapod meg. Tehát, hogy ilyen szempontból egy világos politikai vitának a történése volt, illetve egy abszolút ellenzéki hadjárat ezen intézkedéssel szembe. Értem én a politikai rációt, meg a politikai játékot, de azt gondolom, hogy kezdtek túllépni mindenféle határt, és egy olyan padhelyzetben vagyunk, ahol ebben a padhelyzetben nem igazán tudunk tovább lépni, és ezt a nap végén ugye Románia is ennek meg a levét, mert a gazdasági mutatókban, a valuta árfolyamban, a különböző tőzsdemozgásokban látszik az, hogy a hosszan kitartó politikai instabilitás az nincsen jó hatással sem a hitelintézmények megítélésére Romániát illetően, illetve az egyáltalán a gazdaság működésével, mert ugye az emberek is azt látják, hogy perpatvar van, politikai csetepaté, ez számos olyan történést idézett elő, aminek gazdasági vonatkozása is vannak. Ugyanakkor benne vagyunk egy olyan regionális és, ha akarod, globális energiakrízisbe a Hormuzi szoros miatt, hogy a kőolajszállítmányoknak az útja az le van állva, nem tudnak elegendő kőolajat szállítani. Ez azt eredményezte, hogy folyamatosan emelkedik a üzemanyagnak az ára, az emelkedő üzemanyagár inflációt generál, értéktelenedik a pénz. Tehát, hogy van egy olyan gazdasági konjunktúra, környezet, amiben viszont nagyon gyors reakciókra lenne szükség, és tompító intézkedésekre, nem pedig az, hogy még ez tetézve, ezt a krízis helyzetet, ez politikai perpatvar is övezze. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon dinamikus és aktív tíz napon vagyunk túl, de hogy mondjam, az adott keretekhez képest intézkedünk, ugye az egyik fontos törvény, amit megszavaztunk, az viszont az üzemanyagárak befagyasztásáról rendelkezik. Tehát ugye tízlej alá akarjuk vinni, és azt reméljük, hogy vissza is fog menni tízlej alá az üzemanyag ára, tehát a pszichológiai határ alá, tízlej alá jöjjön. Ezt megerősítettük, azt a törvénytervezetet, ugye, ami arról rendelkezik, hogy a marzsot csökkent, a különböző illetékeket veszi vissza az üzemanyag árból, és nem utolsó sorban csökkentettük a kötelező bioüzemanyag vagy bioetanol tartalmát az üzemanyagban. Ez eddig egy Európai Uniós előírásnak vagy előírás miatt 8%-a kell legyen az üzemanyagnak ilyen bioetanol, ugye, ami a kibocsátásnak a súlyosságát tompítja, és ezt a 8%, viszont nagyon drága a bioetanol, és mivel drága a bioetanol, ezért ugye a komponens felviszi az árát az üzemanyagnak, a törvényen keresztül ezt a 8%-ot például lecsökkentettük 2%-ra. Hogy ezen
1: nem lesz gondom, hogy unió szempontból?
0: De van, mivel globális tehát és regionális probléma van, ezért az európai, van egy európai irányelv és egy európai direktíva, ami megengedi kivételes intézkedéseket, pontosan azért, mert egy viszmajor van, tehát egy olyan helyzet, amikor intézkedni kell. Tehát, hogy ezt a törvényt megszavaztuk, és ennek is az a célja, hogy próbáljuk enyhíteni a hatást. Itt azt hozzá kell tegyem, hogy ugye az üzemanyag árak azok nincsenek 100%-osan a politikum vagy a kormányok hatása alatt, vagy befolyása alatt, mert alapvetően a kőolaj árától
1: világpiaci
0: függ,
1: ára, igen.
0: És nem csak hogy a kőolaj világpiaci ára, hanem a kőolajhoz való hozzájutásnak a lehetőségétől is függ, mert van, amikor nincsen elegendő kőolaj, láttuk 10 nappal ezelőtt, Kazaksztán nem tudott Romániának a Rompetrolnak szállítani, azért, mert az egyik átszállító részét ugye robbanások érték, ezért leállt a szállítás ideig, óráig. Úgyhogy egy ilyen nagyon számos kihívással övezett időszakban vagyunk, amikor jelen kell lenni, és hatékony politikai döntéseket kell hozni, csak hát a hatékony politikai döntésekhez körülmény is kell. Jelen pillanatban ügyvivő kormányunk van, ugye a parlament az rendkívüli szesszióban működik, én nagyon remélem, hogy hónap végére, szeptember elejére feláll egy kormány. Szerintem itt már túltolták hogy mondjam, a csetepaténak mindenféle módozatát, olyan jelzőkkel illetik egymást, ahonnan nagyon-nagyon nehéz visszajönni. Tehát a politika kompromisszumokról szól, a politika arról szól, hogy vitatkozunk, lehet, ha ma más oldalon állunk, viszont holnap, hogyha van egy olyan kihívás, közös kihívás, amin keresztül az országot, ahol politizálunk jelen esetben és esetünkben Romániát előbbre tudjuk vinni, akkor leülünk az asztalhoz, kompromisszumot kötünk, és közös intézkedéseken keresztül visszük a dolgokat előre, de ehhez a dialógus technika és a dialógus civilizációja vagy kultúrája szerint, a dialógus kultúra szerint vannak bizonyos vörös vonalak. Tehát nem patkányozhatok le, nem patkányozhatom le a politikai ellenfelemet, amit ugye megtettek, a liberálisok lepatkányozták a szocdemeket, akkor mit tudom én, a szocik most utoljára azt mondták az úszérésekről, hogy leprások, tehát hogy ezt a leprát ki kell iktatni Romániából, tehát hogy túl léptek már mindenféle határt, és ilyen körülmények között nagyon-nagyon nehéz politizálni. Itt azért azt ki kell emeljem, hogy újra az a helyzetben, abban a helyzetben vagyunk, hogy Kelemen Unor szövetségi elnök az, aki az elmúlt időszakban minden rendelkezésére álló lehetőséget megpróbált annak érdekében, hogy a nagypártokat valahogy közelítse, a nagypártokat valahogy leültesse egy asztalhoz, és megteremtse azt a feltételt, hogy lehessen kormányt alakítani, de egyszerűen, ugye, ahogy mondtam, olyan határokat léptek át, ahonnan nagyon nehéz visszajönni. Úgyhogy egy ilyen környezetben politizálunk, viszont én azt gondolom, hogy azért csak a jó hírekről is kell beszélni. Számtalanszor érintettem ugye ettől a mikrofontól is a proszumerek törvényét. Egy 3 éves melóról van szó. Kaptam ezért is számos támadást, akik elmondták, hogy aztán így nem lesz, meg úgy nem lesz, meg ez nem lesz, meg hazudtunk, meg ezt tettük, meg azt tettük, meg nem tudom, hogy mit tettünk. Végül is az idő próbáját, ha mondhatom így, a törvény kiállta, ugye már csak a, még egyszer az ismétlés kedvéért egyszer visszaküldte Johannis kihirdetés előtt újraelemzésre, akkor a szocik matadtak bele és tettek bele bizonyos nem feltétlenül korrekt módosítókat a törvénykezdeményezésembe, azt kijavítottuk, újra átkerült a képviselőházhoz, a képviselőházban ültek rajta szinte egy évet, mert ott más érdekek voltak, hogy a törvény az miért ne menjen át. Majd ezt követően, mire eljutottunk oda, hogy szavazza meg a parlament a törvény, már az államelnök is más volt, Nikus Ordán lett az új államelnök. Nikus Ordán államelnök kihirdetés előtt úgy gondolta, hogy a kétházas szabályoknak ellentmond, és alkotmányossági próbára küldte, tehát alkotmány ellenes kifogásokat fogalmazott meg, törvénye szembe és az Alkotmánybírósághoz küldte. Az Alkotmánybíróságon ott ült 4 hónapot, mert nagyon komolyan vették, és mondatról mondatra szétszették a törvényt. Jó magam is, mint kezdeményező, maga az intézményen keresztül, a szenátuson keresztül letettünk külön véleményezés, mert ilyenkor megvan a lehetőséged arra, hogy úgymond megvédd a kezdeményezésedet. Azon a jogi dokumentumon is Unicus Curiae, így hívják, ez a latin neve, ennek a külön véleménynek. Azt a jogi szöveget is nagyon komolyan meg kellett fogalmazzuk, mert ez egy olyan folyamat, amikor biztosra veheted, hogy a dokumentumodat az alkotmánybírók el fogják olvasni, tehát hülyeségeket csak a hosszú oldal a kedvéért nem írhatsz. Azt a dokumentumot is összeállítottuk, elküldtük az Alkotmánybíróságnak, és a végén ugye az Alkotmánybíróság alkotmányosnak nyilvánította a törvényt, majd az alkotmányosság próba után ki is hirdette az államelnök, tehát ma, amikor itt beszélünk, akkor a proszumerek jogait szabályzó törvény az életben van, most következik a az életbeléptetési módszert, annak a kidolgozása, amit az ANRE, az energiahatóság kell kidolgozzon, megtegyen. De még egyszer nagyon röviden át szeretném ismételni, hogy miről is szól ez a törvénykezdeményezés. Tehát valójában ez ugye három kategóriára szedi szét a proszumereket, az úgynevezett termelőfogyasztókat. Az első kategória az a 0 és 27 kWh közötti kapacitásokról beszélünk. Ezek ugye a háztartások. A második kategória az a 27 kW és 200 kWh közötti villamosenergiát termelő kapacitások, a harmadik kategória pedig a 200 és 400 kWh közötti kapacitásokra szedjük szét a proszumereket. Az első kategória az a 27 kW, ugye hát többnyire a több mint 350 ezer proszumernek több mint 70%-a ez ebbe a kategóriába sorolható bele, tehát a 27 kWh-ba ezek a háztartási rendszerek, és akkor most mondanám ugye, hogy milyen jogai vannak a proszumernek, tehát a legfontosabb módosító valójában az arról rendelkezik, hogy az eddig 24 hónap helyett milyen kötelezettsége volt a szolgáltatónak a proszumerre szembe, hogy elszámolja a többlet villamos energia termelést, 24 hónap állt rendelkezésére, ezt lecsökkentettük havonta, igen, tehát havonta kötelező a szolgáltatónak megtenni az elszámolást. A második fontos módosító és jogkör a proszumereknek az pedig arról rendelkezik, hogy a többlet villamos energiát, amit megtermelsz a napelemeken keresztül, azt le tudod kompenzálni egy másik fogyasztási pontnál, ami ugye, ha tegyük fel, van egy kertes házad, ahol megtermeled a villamos energiát, és bent a városban van egy garzonod, akkor a garzon lakásba is el tudod a villamos energiát számolni, a többlet villamos energiádból, amit megtermeltél a kertes házadnál. A harmadik igen fontos lehetőség és jog az pedig arról rendelkezik, hogy úgy szint a többlet villamos energiából származó összeget, azt lekompenzálhatod a földgáz számlával.
1: Amennyiben
0: ugyanaz a szolgáltatóval van szerződésed, úgy a villamos energia, mint a földgáz esetében, és az előző lehetőségnél is, ahol a többlet villamos energiát más fogyasztási pontnál számolhatod el, ott is az a feltétel, hogy egyenlő ugyanazon szolgáltatóval kell legyen szerződésed. A második kategória 27 és 200 kW közötti, itt pedig ugye háztartásokról és már jogi személyekről, cégekről, önkormányzatokról beszélünk. Itt ugyanúgy havonta kell elszámold a többlet villamos energiádat. A többlet villamos energiáddal lekompenzálhatsz más fogyasztási pontokat is, de itt figyelem, mert itt már az a feltétel is kell teljesüljön, hogy nem elég ugyanazon szolgáltatóval legyen szerződésed, hanem egy és ugyanazon disztribúciós zónában is kell legyél. Tehát magyarul, hogyha van neked egy kertesházad Szombatfalván, és itt termeled meg a többlet villamos energiát, de lent Neptunon van egy garzonod, akkor a neptuni garzon lakásban nem tudod elszámolni a többlet villamos energiát ebben a kategóriában a 27 és 200 kilowatt között, hanem ezt csak az előzőbe tudod megtenni, mert ott nem számít a disztribúciós környezet. A harmadik kategória az pedig a 200 és 400 kW közötti termelői kapacitások, itt pedig teljes piaci alapon működik, tehát itt a megtermelt villamos energiát, azt, amit betáplálsz a rendszerbe, azt rendesen pénzre váltod, tehát eladod a következő napi piac középarányos értékén, tehát az úgynevezett PZU piaca zilei urma tare, a következő napi piac árnak a középarányosán tudod eladni a villamos energiát. Úgyhogy ez ebből a szempontból egy jó hír, egy nagyon fontos törvény, nagyon sok háztartást érint, és sokat vártunk rá, 3 évet, de én böcsülettel végvittem mindenik lépcsőjén a törvényt, és fontos az, hogy ma érvénybe is van, és közelről fogom követni az ANRE-nek is a munkáját, hogy a beültetési, életbeléptetési módszertant is úgy dolgozzák ki, hogy ne cselezzék ki a mai törvénynek a lehetőségeit. Úgyhogy ez, ami a nyárnak még egy jó híre, viszont ami fontos és proszumerekkel kapcsolatos kérdés, erről majd fogok külön Facebook posztban is kommunikálni, de felhívom a figyelmét a proszumereknek, aki komolyabban követi az aktivitását, az biztos észrevette, hogy a villamos energiának a számlázásánál történt egy csel, ugyanis évekig mi azon dolgoztunk, hogy a szolgáltatók a villamos energia szerződéseiket, azokat hozzák nyilvánosságra, de úgy, hogy valójában amikor kiszámlázzák a villamos energiát a fogyasztónak, akkor a vásárlási díj az legyen, vagy a beszerzési díj az legyen feltüntetve valahol. Uh-huh. Ezzel egy óriási háború volt, ők folyamatosan azt mondták, hogy ez kereskedelmi titok, kereskedelmi titkokat nem lehet világjogrendi szabályozások miatt nyilvánosságra hozni, amiben van amúgy ráció, tehát hogy a szabad kereskedelemben most anélkül, hogy különböző cégeket megnevezzek, senki nem fogja elmondani, hogy mekkora marzsa, meg mennyi vette meg a mit tudom én, a nagybaniba a kilólisztet, és mennyire adja el a kis üzletbe, a sarki üzletbe ezt. Tehát, hogy van ebben ráció, viszont mi, mint törvénykezők és ilyen hatékonysági, vagy bocsánat, hatósági intézkedésekben érdekeltek. Számunkra fontos volt az, hogy tudjuk követni a villamosenergia árának az alakulását. Na most nem került rá a számlára, viszont megvan az a jogköre az energiaügyi hatóságnak, az ANRE-nek, hogy ő bekérheti a dokumentumokat, aha, ő megnézheti azt, hogy te mennyiért vetted meg a villamosenergiát, mennyiért adtad tovább, pontosan azért, hogy a spekulációs kereskedést azt tudják
1: kiküszöbölni
0: és kontroll alatt tartani. Na most történt a következő dolog. Azt sikerült kieszközölni, hogy az árat arányosítva, vagy az ár kompozícióját a villamos energiának arányosítva meg kell határozni, hogy pontosan mi mit is jelent. Szolgáltatói költségkomponens és beszerzési költségkomponens. És ezt az árba, mint szolgáltató, fel kell tüntest. És a következő cselt kezdték el alkalmazni, és itt fel is hívnám a figyelmet a proszumereknek, hogyha találkoztak ezzel a jelenséggel, jelezzi, akkor mindenféleképpen jelezzék, mert most szeptembertől erre nagyon határozottan rá fogunk menni. Azt a cselt alkalmazzák, hogy ugye te termeled proszumerként a villamos energiát, jelen pillanatban neked a szerződésed úgy rendelkezik, mert ezt sem módosítottuk amúgy, hogy veled az elszámolást azt a szerződésben megkötött villamos energia áron kell megtegye. Tehát, hogyha te, mint fogyasztó, kötöttél a szolgáltatóval egy szerződést, amiben mondjuk egy lej 20 baniba kapod a villamos energiát, ebbe ugye áfa minden benne, igen, van, itt azért fontos látni, hogy külön a villamos energia aktív, tehát az aktív energia komponenséről beszélünk, tehát tegyük fel 0,60 baniba kötötted meg a szerződést a villamos energiára, hogy te fogyasztod, akkor ha te proszumer vagy, veled kötelezően 0,6-ba kell elszámolja az általad megtermelt villamos energiát is. Na most a következő cselt alkalmazzák. Azt mondja, hogy a számlázásba, amikor ő fel kell tüntesse az ár konstrukcióját, az ár kompozícióját, akkor a következőt játssza el. Azt mondja, hogy 80%-a az ő árának a szolgáltatói költségkomponens, és 20%-a a villamos energia beszerzési ár. Ami azt mondja, hogy veszi a 0,60-at, rászámolja a 80%-ot, az most mit tudom, 48-bani azt hiszem, ha levonjuk a 0,60-ból a 48-bani, akkor marad 12, és magyarul neked 0,12-be fogja elszámolni a villamos energiát, mert hogy ő pontosan arra hivatkozva, hogy kereskedelmi titok, meg mit tudom én mi, hogy ebben a fázisban te nem tudhatod,
1: Hogy ő mennyiért vette?
0: Tényleg, hogy ő mennyiért vette, és mennyi neki a szolgáltatói költségi komponense.
1: Hogy reális az a 80%?
0: Hát, reális az a 80% vagy nem, mert valójában pont fordítva van, tehát 70% mondjuk a villamosáram vételi árának a komponens, és 30% a költség. Hogy mit tudom én, hogy gisséd van, hogy irodád van, hogy fenntartott, hogy stb. Tehát a működéseddel kapcsolatos költség. Úgyhogy prosumerek figyelem, mert ezt elkezdték már használni elég masszívan különböző szolgáltató cégek, és ez abszolút a piaci visszaélés, mert hogy te megtermeltél most egy csomó villamos energiát, és pontosan azért, hogy ő tőled egy csellel olcsón tudja megvenni, ő olcsón megveszi, viszont ő azt a villamos áramot már felhasználta, és te, mint prosumer, a rendszert azt életben tartottad, mert ugye főleg napközben számos villamos energiát tápláltál a rendszerbe.
1: Ezt amúgy fel kell tüntetni, azt a százalékot?
0: Persze, ez fel van tüntetni.
1: Akkor ez látszik.
0: Ez látszik a számlán. Tehát ez a számlán rajta kell legyen, csak több mint valószínű, hogy az van. Remélem, hogy itt még Hargita megy, attól függ ki, milyen szolgáltatóval kötötte meg a szerződést. Én most nem mondhatok itt neveket, hogy kik gyakorolják ezt a biciklis cselt, de csinálják. De fel van a számlán tüntetve, hogy mi a komponens. Componenta cost furnizare, és componenta acquisizione current electric, vagy valare, nem tudom már pontosan, hogy van a meghatározás. És ez alapján úgy oszta el az árazást, hogy neki az jöjjön ki, hogy minél kevesebb villamos energiát kell, minél kevesebb pénzt kell
1: kifizessen annak, aki megtermeli
0: a villamos energiára, igen. És ugye a prosumerekkel kapcsolatban még van egy fontos észrevétel is, hogy ugye most már több mint 350 ezeren vannak. Ez a 350 ezeres szám, ez ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy bolyba vagy van 350 ezer prosumer, és termeli a közel 3000 megawatt villamos energiát, viszont ez az ország számos területén elhelyezkednek ezek a prosumerek, de most az energiakrízisben viszont a prosumerek nagy segítséget jelentettek, mert a kiesett villamos energia kapacitások miatt, ugye a szárazság miatt, meg a Csernobodát, amit leállítottak, a nagy szárazság miatt a prosumerek voltak azok, akik sok esetben életbe tartották a...
1: Kompenzálták a kiesést.
0: Kompenzálták a kiesést, akiknek pedig tározó kapacitásuk is volt, tehát akkumulátorok is voltak, azok az esti nagy nehezebb pillanatokban, este 8 és 11 között
1: a megnövekedett igényt
0: tudták kiegyensúlyozni.
1: Amúgy mik a legfrissebb hírek itt? Ezzel a témával a héten meg is szólaltottunk a híradóban, azóta eltelt néhány nap. Valami friss hír, információ?
0: Hát, nincsen friss hír. A friss hír az, hogy a Duna szintje az apad, ugye a sziklarobbantással annyit tud elérni, és az egy fontos mozzanat volt, hogy 2,5 centivel igen, meg tudták emelni a vízszintet. Itt már csak a finomság miatt is nagyon sok sajtóorgánumban ugye itt az jelent meg, hogy a Duna víznyomásával van probléma, nem a Duna víznyomásával van probléma, nem a hozamával van probléma, hanem a víz szintjével. Tehát nem a hozama gond, hanem a víz szint, a víz magasság. Tehát a sziklarobbantással azt elérték, hogy 2,5 centivel meg tudták emelni a Dunaszintet, viszont az sem örök érvényű, tehát az egy hétig
1: főleg, ha folytatódik, ugye az a száj.
0: Hétig az még tud tartani, aztán utána elfogy a víz, és probléma lehet. Itt azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye Romániában élünk, egy olyan országban, amelyikben mindannyian tudjuk, hogy sok esetben hogyan viszonyulnak helyzetekhez állami intézmények. Itt azért a vízügynek is van egy fontos szerepe a Csernobodával kapcsolatban, mert például Japánban is vannak atomerőművek, Japánban is volt szárazság, mert hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy a szárazság nem a politikusok a hibások, legalább ezért az egyé. Tehát, hogy ezt ugye a jóisten rendezi a napsütésen meg a szárazságon keresztül, viszont az intézmény rendszereit fel tudnak készülni szárazság esetére. Ugye most nem akarok belemenni, hogy mezőgazdaság szempontjából öntöző rendszerek, hol van, hol nincs, mindegy, az nem az én asztalom, de az energia szempontjából Japánban is van szárazság, volt szárazság, kellett leállítsanak atomerőműveket a vízszint csökkenése miatt, viszont úgy készültek fel a következő időszakra, hogy olyan vízgyűjtő gátakat építettek az atomerőművek közelébe, amelyeknek az volt a szerepük, hogy szárasság esetén hűtővízként szolgáljon az atomreaktoroknak. Ez nálunk elmaradt. Egyelőre. Nincs. Tehát, hogy ebbe viszont van felelősség, és azt gondolom, hogy ezekre oda kell figyelni, és még egyszer minél hatékonyabb intézkedéseket hozni.
1: Lóci, 2 percünk maradt, sokat nem tudunk hazai vizeken evezni, pedig éppen láttam, hogy talán legutóbb Fenyéden, de azért Homorodszem, már Tomaszol, amiről beszéltünk adással, én azért járogatod, nem tudom, mi az, ami belefér 2 percbe erre?
0: Igen, hát járom udvarhelyszéket, a választókerületet, majd késő augusztusban, szeptember elején a Gyergyó térség és a román településekre is el fog menni, mert ugye az is a választókerületemhez tartozik. Hát tegnap Oroszhegyben voltam, Fenyéden, tehát Hegyalja kis térségből ez a 2 település elmaradt az utóbbi turnusból, mert nem voltak akkor a polgármester urak itthon. Szentegyházára is elmentem a tegnap, illetve tegnap reggel az Ifjúság Keresztény Egyesület, az IKE Válcsirányt táborába is ellátogattam az Etevárajára, és ma pedig a városi frakcióval van találkozónk, átbeszéljük az elmúlt időszakot politikai szempontból, megnézzük, hogy az elmúlt időszakban meghatározott ügyeket hogyan tudtuk rendezni a városi RMDSZ szempontjából. Beszélünk a körzetekről, hogy a körzetekben hogyan alakulnak a dolgok. Beszélünk arról, hogy a bevállalt kérdéseket, azokat hogyan sikerül rendezni az úgynevezett 45 oldalas Excel táblázatból, és jövő héten pedig folytatom a karavánt udvarhelyszéken, Keresztúr térsége következik a jövő héten, és nagyjából ennyi, tehát zajlik a munka, holnap is a térségbe leszek, rendezvényekre megyek, és azt tudom újra elmondani ettől a mikrofontól, a kedves rádió hallgatóknak, és akik esetleg a Facebookon is követnek, hogy bármilyen problémáik vannak, továbbra is állunk rendelkezésen, Facebook, telefon, személyesen, ahogyan jobbnak látják a tisztelt hallgatók, a udvarhelyszéki választópolgárok. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Legyen az a zárszó. Antal Lóránt köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a lapos őszi barack kilója 8,49 bani, és a cseresznye kilója 14,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

0: Esti áramspórolásra kérik a lakosságot. Ingyenes ivartalanítási program indult el Hargita megyében. Alig változik az Udvarhely körzeti foci bajnokság összetétele. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit Bedő Erikától hallják. Az Energiaügyi Minisztérium arra kéri a lakosságot, a vállalatokat és a közintézményeket, valamint a termelő fogyasztókat, hogy augusztus 31-éig önkéntesen csökkentsék az áramfogyasztást este 19 és 23 óra között. Csütörtöki közleményében a minisztérium a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kialakult energetikai válsághelyzettel indokolta a felhívást. A háztartási fogyasztóknak azt javasolják, hogy a nagy áramigényű készülékeket lehetőleg 11 és 17 óra között használják, amikor magasabb a napenergia termelés. Ilyen tevékenység lehet a mosógép, mosogatógép, szárítógép, villanyboiler vagy más nagyfogyasztású eszköz használata, illetve az elektromos autók töltése. A közintézményeket arra kérik, hogy ahol tevékenységük lehetővé teszi, este 19 és 23 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. Ez jelentheti például a dísz- és épületvilágítás lekapcsolását, az üres helyiségek világításának mérséklését, a munkaidő után felesleges berendezések kikapcsolását, vagy a nem használt helyiségek légkondicionálásának korlátozását. Az ajánlások nem vonatkoznak a kórházakra, sürgősségi és mentőszolgálatokra, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervekre. Hamarosan elkészül a 100. bölcsőde Romániában. Két héten belül memorandumot hagy jóvá a kormány az újonnan átadott bölcsődék személyzetének alkalmazásáról, hogy az intézmények már ősszel megnyithassák kapuikat, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Cseke Attila elmondta, a Szent Anna kormányprogram jelenleg 247 bölcsőde építését foglalja magában, ezek közül 110 az országos helyreállítási terv forrásaiból valósul meg, és augusztus végéig valamennyi elkészül. Hozzátették, a program nem csak az építkezéseket, hanem az intézmények teljes felszerelését is finanszírozza, így az önkormányzatok kulcsra kész bölcsődéket vehetnek át. Szép vizen kezdődött csütörtökön az a Hargita megye tanácsa által támogatott kampány, amelynek célja a kontrollálatlan kutyaszaporulat visszaszorítása és az állatok nyilvántartásba vétele. A megyei önkormányzat a program megvalósítására 110 ezer lejt különített el, amelyből 200 kutya ivartalanítását, mikrocsippel való megjelölését és az országos nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzését finanszírozzák. A kezdeményezéshez összesen 31 település csatlakozott. Közöttük van Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Korond, Farkaslaka, Zetelaka és Szentegyháza is. A szolgáltatást engedéllyel rendelkező mobil állatorvosi rendelő biztosítja. Az első kiszállásra már csütörtökön, augusztus 6-án Szépvizen került sor, ahol 6 kutyát ivartalanítottak és regisztráltak. A programmal kapcsolatos további információk a Hargita megye tanácsának hivatalos honlapján érhetők el. Nem lesz nagy átalakulás az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokságban. A benevezési határidő lejártával eldőlt, hogy a tavalyi idényt befejező valamennyi együttes vállalta a folytatást. Csupán a csoportok összetételében történt kisebb módosítás. Az egyetlen változás, hogy a 6. liga bajnoka, Zetelaka 2, élt a feljutás lehetőségével, és a következő idényt az 5. ligában kezdi. A 2. helyen záró Alsósófalva nem vállalta a magasabb osztályt, így a Farcád megőrizte helyét az 5. ligában. Az idény augusztus utolsó hétvégéjén a Román Kupa körzeti mérkőzéseivel rajtol, egy héttel később szeptember első hétvégéjén pedig megkezdődik a pontvadászat. Románia nagy részén a hétvégéig kánikulára, fokozott hőterhelésre, valamint záporokra és zivatarokra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben. Székelyudvarhelyen a nappali csúcsérték ma is 30 Celsius fok lesz, éjszakára 17 fokot mérhetünk térségünkben. Csapadékra délutáni órákban lehet számítani. Szombaton és vasárnap pedig marad a változékony időjárás. A nappali csúcsértékek 28 Celsius fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Bedő Erikától. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a lapos őszi barack kilója 8,49 bani, és a cseresznye kilója 14,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Együtt az elektromos álmokban, together in electric dreams. Hát energiaválságban hagyjuk az elektromos álmokat. Hát de azok nélkül talán még megvagyunk, de mi legyen az elektromos hölgyekkel? Mert hogy ha most nem, de a jövőben valószínűleg, hogy léteznek majd, vagy lesznek ilyenek is. Mark egyébként ezt meg is énekelte Electronic Lady című dalban. Energiaválságban mi lesz? Cserepadra ültetjük őket? Nem tudom, de ettől függetlenül a dal nem rossz. Electronic Lady Marquee.

0: like music.
1: Sztár reklám. Használd ki a nyár bőséges kínálatát a Lidl-nél. Igazán megéri. A Lidl-ben a 650 g-os bőr és csont nélküli csirkemell 16,99 bani. Az 1000 ml-es gelatelli sárga dinnyés fagylalt 9,49 bani. És a 150 g-os snack day vajas sós rudacskák 5,29 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
10: Let me tell you.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier, új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei, Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Alin Serbanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Alin Serbanescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér utcában és a Kornis-Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi Hillside Transylvania pályad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykört teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistába, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás, marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest, 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.

0: Történelmi pillanat zajlik itt a Star Rádió stúdiójában, ugyanis még soha nem fordult elő olyasmi, hogy egy testvérpár, ebben az esetben Lőrinc Magor és Lőrinc Balázs egyszerre képviselje az országot és a várost ugyanazon a korosztályos világbajnokságon. Európa-bajnokságon ugye egy hónappal ezelőtt ez már ki lett pipálva, viszont a VB szempontjából ilyen még nem történt meg, és olyan sem volt, hogy két világbajnokságra készülő testvérpár legyen egyszerre itt a stúdióban, akiket egyébként, ha valaki Facebookon követ minket, láthatja, hogy középen az edzőjük, egyik edzőjük, aki elkísérte őket ide, Katona László. Jó reggelt, bajnokok! Jó reggelt, edzőbácsi, nem tudom, hogy mondják a tanítványok. Köszöntelek titeket, sziasztok!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Mi a bajnokok reggelije? Mit tettetek ma?
3: Hát a szokásos tojás rántott.
0: Balázs, te is egyszerre? Ha testvérek, nincs olyan, hogy külön menüt? A súlytartást véget nem mehettek ugyanazt?
3: Ha otthon vagyunk, akkor nem. Akkor ugyanaz a menü. Hogyha külön vagyunk, ugye Balázs vásárhelyén, nem otthon, akkor nyilván más.
0: Mert hogy Balázs egyetemista már.
3: Így van.
0: Te még végzős?
3: Igen.
0: Most jön az érettségi?
3: Így van.
0: Mi a fontosabb, az érettségi vagy a világbajnokság?
3: Hát most a világbajnokság az van hamarabb, aztán utána az érettségi lesz.
0: Gratulálok amúgy. Volt már egy történelmi pillanat, ugye az EB-vel kapcsolatosan, U20-as EB, mind a ketten ott voltatok, és akkor most jön a VB, ilyen sem volt még. Nem rossz ez. Szóval történelmet írtok. Nem tudom, mennyire fogjátok fel, hogy ez most mennyire fontos. Nektek nyilván igen, de a városnak?
3: Hát mi próbálunk elég komolyan hozzáállni, és koncentrálni arra, hogy minél jobb eredményt hozzunk, hogy a város is büszke lehessen ránk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
0: EB 5., ugye?
3: Így van.
0: Pedig ott nem sokan múlott, de nem volt azt hiszem szerencséd a sorsolással sem.
3: Hát lehet a sorsolásra is fogni, viszont hogyha úgy birkoztam volna, hogy kellett volna, akkor bejött volna az a harmadik is.
0: A sorsolás hibáztatni olyan, mint foci meccsen a bírót hülyézni?
3: Szinte olyan így van.
0: Balázs, neked milyen volt az év? Azért bajnoki címeket itt hosszasan sorolhatom, de akkor nem lesz idő másra.
1: Hát jól sikerült az évvel, aztán az EB-re úgy nem úgy jött össze a lépés, ahogy én akartam volna, de az előttiekben nem mondhatom, hogy ne teljesítettem volna úgy, ahogy szerettem volna, szóval az országosan is, meg utána a nemzetközi versenyen is eléggé tudtam hozni a legjobb formámat, aztán az EB-n nem úgy jött össze, ahogy azt szerettem volna, de majd hát a VB-re.
0: Na, sok sikert kívánok. Közben nem tudom, mennyire ingázol Kolozsvár?
1: Nem, Vásárhely.
0: Vásárhely?
1: Hát most ugye nyáron így nem kellett így, de inkább itthon voltam meg edzőtáborokban, szóval kicsit megkönnyítette azt, hogy nem kellett arra is fókuszáljak.
0: Történelmi pillanatokról beszélünk, de hogyha az eredményeket nézzük, hát a székelyudvarhelyi birkozás szempontjából is azért jó néhány mérföldkő volt. Ha csak az elmúlt egy évet nézzük, most nem menjünk egészen vissza, amikor egy testvérpár lett balkánbajnok egyszer egy időben, mert olyan sem volt, azon már túl vagyunk, nem tudom, edzői szempontból nyilván egy fontos mérföldkő, de srácok, ezt gyorsan felejtsétek el, mert újabb kihívások jönnek, de amúgy az elmúlt, ha nem egy év, nem, de ez az idén ugye nem volt rossz.
2: Nem, teljes mértékkel meg vagyok elégedve a teljesítményükkel a fiúknak.
0: És nem csak, ugye?
2: És nem csak. És ugye nagy mértékben hozzá segít, hogy kemény edzői munkát végez a fiam is, Zsolt, a fiúkkal kapcsolatosan. Aztán mivel, hogy a fiúk már felnőtt válogatottba is behívásokat kaptak, ezért egyre több az, hogy hol a felnőtt válogatottba vesznek részt, hol a junior, tehát az U20-as válogatottba, úgyhogy eléggé sok utazást kell végrehajtsanak így az országon belül.
0: Korábban beszéltünk arról, nem tudom, most tavaly előtt, hogy ha azt nézzük, akkor már önmagában az is bravúr, hogy egy székelyföldi gyerek bekerüljön a válogatottba. Nem

0: Annyira letisztult, hogy most már szintiszta udvarhely széki, azért nem mondjuk azt, hogy udvarhelyi, mert azért vannak birkózó műhelyek, tehát korond, farkaslaka, nem tudom, ők is adják az egészet, és mindannyian ugye székelyudvarhelyt képviselve az ISK színeiben azért. Tehát ez már a mi csapatunk itt már.
1: Így van. Igen, mert korábban ugye az történt, hogy a marosvásárhelyekkel közösen alkottuk a csapatot, és így az ország legjobbjai voltunk többnyire. Így aztán meg kellett húzzák a csíkot, hogy most már elég volt a székelységből, és így csak megyén belül lehet ezeket a csapatokat kialakítani, esetleg egy vagy két idegen sportolóval kiegészítve. Így aztán megszűnt az egyeduralom a székelység részéről, és na, tehát ez van.
0: De most már akkor tényleg a mi csapatunk, 100%-osan a mi csapatunk az, amelyik versenyzik.
1: Ezt lehet mondani, igen. Így van.
0: Egy hónapon belül ugye mindig azt szokták mondani, hogy a birkózásban is sok más hasonló sport párhuzamot vonva, az időzítés azért az nagyon sokat jelent, hogy az adott sportoló az adott dátumra kerüljön csúcsformába. Ennek megvannak a szakmai hátterei, nem mennék bele a részletekbe, de ezen múlhat akár egy aranyérem, viszont egy hónapon belül kétszer csúcsformába kerülni, nem tudom, ez mennyire kívás, mennyire lehetséges, mennyire volt eddig így számodra?
2: Hát ez az egyik legnehezebb dolog, mivel hogy egész évben készülünk az Európa-bajnokságra, mivel ugye az van hamarabb, és marad egy hónapunk, amikor már az ember inkább lazítana, inkább nyaralás, vakáció, viszont ott van még a világbajnokság, mert ugyanúgy kell készülni, és nem szabad túlzásba se vinni, viszont nem szabad alábbhagyni az edzéseket, mert ha túlzásba visszük, akkor jön egy fáradtság, és akkor úgy megy tönkre az egész, viszont hogyha elmegyünk vakációzni, akkor kilazul a test, és megint csődbe ment az egész verseny.
0: Jó formában vagy akkor?
2: Közben jött egy kisebb sérülés, viszont úgy érzem, hogy formában vagyok most.
0: A birkozóknál a másik kérdés a testsúlynak a tartása. Nem tudom, felteszem azért, mert sok birkozónál ez nagyon fontos. Nem tudom, nálatok ez mennyire jelent nehézséget, hogy kell tartani egy bizonyos súlyt, hogy az adott súly kategóriában tudjál elindulni, ahol tényleg akár éremért is harcolhatsz. Nálad hogy van ez, Balázs?
3: Nekem nagyon nem jelent nehézséget így ez az egész. 97-ben versenyzek ugye, 97 kilóba, és általában úgy kicsit alatta vagyok, nem nagyon szoktam az fölött lenni, hogy kelljen tartsam a súlyomat, vagy esetleg fogyasztanom kellene. Inkább picit alatta vagyok, és úgy versenyre így a megszokott kajával, a megszokott felkészülése megyek, nem kell előtte semmilyen visszafogjam a kaját, vagy különösebb előkészületekkel menjek a versenyre. Másnál megvan, igen, hogy fogyasztanak meg, kell tartsák, de nem tudom, se nekem, se magornak igazából így nem olyan, nem okoz ez nehézséget, úgy mind a ketten benne vagyunk a saját kategóriánkba.
0: Tudjátok nem, tartani akkor.
3: Igen, nem kell. Hát nekem még inkább az okoz gondot, hogy meghozzam azt a súlyt, ne legyek alatta.
0: Ja.
3: Általában inkább lecsökken a súlyom így, főleg nyáron inkább kicsit visszacsökkenem, hogy tudnám tartani. Nem kell fogyasszak soha igazából.
0: Európa-bajnokság egy dolog, világbajnokság teljesen más dolog, ugyanis hát az Európa-bajnokságon mindig megnézed, hogy kik a kontinens legjobbjai, akiket le kéne győzni. Itt most az egész világgal kell szembesülni. Mennyire latolgatjátok az esélyeket? Majd rákérdezek az edzőnél is, hogy nyilván ez a sorsolástól függ, és nem tudom, hogy egy adott sorsolás esetén mennyire kell újra tervezni az egészet fejben, vagy edzésben. Laci, ezt majd tőled megkérdezem, de lássuk egyelőre a fiatalok szempontjából. Mennyire latolgatjátok az esélyt, vagy önmagatokkal törődtök inkább?
2: Hát így van, ahogy mondtad, elsősorban a sorsolástól függ azért az erősen. Esélyeket látok is, viszont benne van az is, hogy nem úgy jön ki a lépés, így első évesként azért inkább arra törekszem, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsek. Balázsnál viszont más a helyzet neki, ez az utolsó éve, az U20-ba. Szerintem Balázsnak van esélye fogni egy, akár egy érem közeli helyezést, vagy egy érmet is, de ez ahogy mondtad, a sorsolástól függ nagy részben.
0: A te ellenfeleid akkor? A te korosztály, illetve ugyanaz a korosztályú 20-as, de a súlycsoport az más. Nézed, kik azok a bubusok vannak esetleg?
3: Hát vannak, ugye meg vannak igazából itt is a, úgymond a jobbak, meg hogy az Európa-bajnok, minden

0: minden kontinens bajnok ugye ott lesz igazából úgy. Az ember nem szívesen kezdene első meccsen velük, jobb, hogyha hogy egy gyengébb ellenféllel kezdesz, vagy egy olyannal, akiről megbizonyosodsz, vagy már esetleg birkoztál is vele. Nem feltétlen erről az ember, hogyha meglássa a sorsolást, és mondjuk az Európa bajnokkal kezd, vagy mondhatni, hogy egy amerikaival akár. Tehát, hogy megvannak igazából, akikre számít az ember, és tudja, hogy nehezebb lenne, hogy igazából, vagy inkább egy elődöntőbe kerülne össze velük.
1: Edző szempontjából milyen, mennyire kell újra tervezni, akár a motiválást, vagy a felkészítést egy adott birkozónak a sorsolás után, amikor egy edző egyből látja. Ránéz a sorsolás, és már fejében megvannak a stratégiák, a taktikák.
2: Hát igen. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a fiúk is, ahogy elmondták, persze nagyon függ attól, hogy milyen a sorsolás, de viszont nincsen rajtuk nyomás, tehát nincsen elvárás, hogy most, hogyha nem jön össze, akkor mi lesz. Tehát valójában ez egy U20-as, junior, világbajnokság, tapasztalatot kell szerezni, és kell arra, előre kell nézni, hogy majd a felnőtt korosztály az az igazából mérvadó, tehát ott az eredmények, amik jönnek, azok számítanak. Nem azt mondom, hogy itt a junior korosztályban is nem számít egy bronzérem, nem számít egy ötödik hely, nem számít egy nyolcadik hely, de viszont előre kell néznünk, és nem az van, hogy ja Istenem, most mi történt, fiú, kikaptatok, kész, vége mindennek. Nem. Tehát ez csak így, én azt mondom, hogy fel a fejjel, nincs veszíteni való, birkozni kell. Most is történt Azerbajdzsánban, a Bakuba egy magyarországi U17-es srácnál, EB-n sehol nem volt, ezüstérmes, behúzta, bemenetelt a döntőig, tehát miért ne legyen nekünk is egy ilyen esélyünk. Úgyhogy én azt mondom, fel a fejjel, és megyünk előre, csináljuk.
1: Ha minden igaz, akkor 10 nap múlva kezdődik a világbajnokság?
2: Így van. Ez kötött fogás női, igen. Kötött fogás női és a szabad fogás a végén.
1: Viszont számotokra, mondanám, hogy kezdődik, már rég elkezdődött a felkészülés, de igazából ennek a sűrített verziója az, nem tudom, vasárnap vagy hétfőn, hiszen mindketten edzőtáborba vonultok. Vasárnap már indultok?
0: Hétfőn indulunk szerintem, és akkor egész a világbajnokság végéig.
1: Miből áll mondjuk egy ilyen edzőtábor ahhoz képest, amit eddig csináltatok felkészülés kapcsán?
0: A különbség igazából annyi, hogy együtt vagyunk a válogatottal, és csak az edzés, csak a pihenés és az étkezésen van a hangsúly. Azon van a hangsúly, hogy minél jobb formában legyünk. Itthon közben jönnek különböző dolgok, kis segítség, kis ez, kis az. Ott csak arra kell fókuszáljunk. Itthon is ugyanúgy megcsináljuk a két edzés naponta, mint az edzőtáborban, csak az edzőtáborban nincsen más dolgunk.
1: Amúgy hogy van a román válogatott? Ugye több súlycsoport van, amúgy gondolom, hogy a románnál van szabad és kötött fogású, vannak férfiak, vannak lányok, de nincs.
2: Csak... Van, de ők csak szabad fogás.
1: Értem, nem, én a teljes válogatott, én arra akarok kiukadni, hogy például elmész edzőtáborba, edzel, de gondolom ebben vannak, van maga a birkozás is, tehát kivel, ki ellen birkozol, hiszen vannak többen is egy adott súlycsoportban? Van, nem méltó ellenfél, mert az
2: adott... partnerek, így van.
1: De ilyenek edző. Vannak?
2: Persze. Tehát nem csak ők vannak négyen, akik indulnak a világbajnokságon, nem csak ők lesznek ott, hanem ott van az egész csapat, úgymond másodemberek, harmademberek, akikkel
1: adott súlycsoporton belül akkor.
2: Így van. És általában ilyenkor fiésen készítik fel, motiválják, adjatok bele anyait, apait, tehát ezek a dolgok, lazítás, úszás, plusz edzés, tehát hagyományos edzés, viszont több a taktika benne.
1: Ilyenkor mindent beleadsz, hogyha csak úgy edzés céljából birkózol egy olyan ellenfeleddel, akivel akár össze is futhatsz valamelyik ország bajnokságon, mert lehet, hogy mindig megverted, de most akkor hogy álltok így hozzá, amikor tényleg edzés szinten birkóztok?
0: Hát edzésem más, ugye, mint egy versenyen, hogy nekem igazából ott van mindig ebben az edzőtáborban az az ember, akivel általában döntőt szoktam birkozni, vagy mindig ott van a versenyen is a súlyomba. De hát ugye versenyen másképp birkozunk, edzésem meg, igazából úgymond barátok vagyunk, nem nem arról szól az egész, hogy nem engedek semmit, meg hogy muszáj én megverjem őt, nem, hanem normál edzés körülmények, az teljesen más, mint egy versenyen, de attól függetlenül megvan egy ilyen pici rivalizálás mindig a két ember között, hogy azért sose hagyod, hogy fölét kerekedjen, vagy hogy egy edzésen se fogod hagyni, hogy ő csináljon több pontot, vagy akár megverjen, tehát hogy megvan mindig ez a kicsi rivalizálás az ellenfelek között.
1: Mit terveztek, ha nagyok lesztek? Már úgy értem, hogy aki kerültek a korosztályos csoportból, ugye, hát mondjuk Balázsnál ez lehet, hogy egyszerűbb a kérdés, mert megkérdezem, hogy milyen tanulmányokat folytatsz felsőfokon, mit tervezel esetleg, maradsz a birkózás közelében, vagy van B-verzió, C-verzió?
0: Hát egyelőre én úgy vagyok, hogy maradok még a birkózás terén. Ugye most bekerültem a felnőtt válogatottba is. Szóval igen, még ameddig úgy érzem, hogy tudom csinálni jól, és látom értelmét, addig csinálom. Most így, hogy a felnőtt válogatottban is benne vagyok, így eléggé tetszik ez az egész.
1: Magor nálad?
3: Mindenképp ugyanez, maradok a birkózás közelébe, aztán tanulmányok. Azt látjuk, hogy mi lesz, valami egyetemet, mindenképp jól lenne, tehát egyetemet jól lenne elvégezni. De a birkózás az marad.
1: Azért egy felnőtt válogatottság nálad sem lenne annyira rossz hír, ugye?
3: Így van, jövőre tervezem, hogy és én úgy gondolom, hogy most már jövőre engem is behívnak, aztán úgy folytatjuk tovább.
1: És akik utánuk jönnek, mert most ne halljátok ti srácok, de ők akár példaképek végül is.
2: Egy a fiatalok számára. A zászlóvivők a csapatba, tehát ez nem is titok, tehát a gyerekek rájuk néznek fel, sőt az edzőtársak, ugye, akikkel felnőttek együtt, tehát na, de hát nem mindenkinek jut ki ez a kiváltság, hogy bajnok legyen, és válogatott tag, és Romániát képviselje, de viszont van egy-két-három reménység, akik jönnek, 2-3 éve fiatalabb korosztály, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz folytatás.
1: Hogy állnak az erőviszonyok jelen pillanatban ebben a korosztályban? Hát most már világszinten, azt kell kérdezni, európai szinten megkaptuk rá a választ.
2: Hát én erre csak azt tudom mondani, hogy mivel hogy az Európa-bajnokságban a keleti, orosz, török, Azerbajdzsán, grúz...
1: A volt szovjet tagországok versenyző, igen.
2: Többnyire ők domináltak. Most, hogy jön a világbajnokság, hát kell számolni, nagyon kell számolni az Egyesült Államokkal, tehát ők még mindig, volt egy ilyen tanulmány, összehasonlítás, hogy orosz vagy amerikai érem, hát az amerikai érem több, mint az orosz. Úgyhogy jó az iskolájuk ott nekik is, hozzá téve még ugye az ilyen kisebb dél-amerikai országok szintén nagyon ügyesek. Hát van amit kapaszkodni.
1: Mi a helyzet?
2: Vannak ugye a mongol, Kína, Japán, nagyon jönnek felfele, úgyhogy...
1: De mi a helyzet a magyarokkal? Ez csak azért is kérdezettem, mert magyar bajnokságban is azért nem úgy indultok, hanem még bajnoki címeket is szereztek, és tudunk még beszélni Lőrinc testvérekről, hogyha a birkózás kerül szóba. Tehát ha olimpia, magyar birkózói aranyérem, az valami elvárt volt régebb. Most hogy állunk? Azért több rálátásotok van.
2: Igen, hát azt tudni kell, ugye, hogy a kötött meg a szabadfogás ugye eléggé eltérő, hiába, hogy birkozás. Magyarországnak a kötött fogású fogásneme, tehát élen jár. Tehát ő benne van a top 5-be világszinten. Éppen ezért vannak nekik akár 20 olimpiai bajnoka, tehát Lőrinc Tamás a 20. volt, úgy emlékszem. Tehát ő nagyon jó iskolájuk van. A szabadfogásban ugye ott vannak az amerikaiak, az oroszok. Na hát mi ott csöpögtetünk valami Európa szinten, közbe-közbe becsúszik egy-két érem, de elég nehéz.
1: Volt idő, hogy a románok is jól szerepeltek birkózásban nagy versenyeken.
2: Így van.
1: Volt egy ilyen idő is. Nem csak itt, hanem ma nézzük, Gyűrű, stb. Tehát voltak jobb idők.
2: Igen.
1: Melyik sportterületén nem voltak?
2: Hát akkor talán még több pénzt is, meg más volt a motiváció. Na, most elég nehéz. Tehát ez egy nehéz sportág, nem egy népszerű sportág, amit mi űzünk, de bízok benne, hogy letesszük a bélyeget mi is, a nyomunkat.
1: Ti mivel tudjátok motiválni a mai sportolókat? 2026-ot írunk, mióta foglalkozol birkózással, Laci?
2: Igen, nagyon
1: régen. Kicsit változott azóta.
2: Igen, 98-tól edzős.
1: Na, hát akkor másféle módon kellett a fiatalokat ösztönözni, hogy nézd, ez egy olyan sport, hogy itt tényleg bármi lehetséges, akár egy olimpia is, hát most azért nem vagyok annyira messze tőle, csak a motiváció az azért változott, gondolom, mert teljesen más az életmód, a fiatalok másként élnek, rengeteg impulzus éri őket, ami esetleg elvonhatja a figyelmük, és mégis a motivációnak ott kell lennie, különben nincs értelme az egésznek.
2: Igen, én erre azt szoktam mondani, hogy ha sikerül, tehát én szerintem ez edzőfüggő, tehát bármely sportág. Tehát, hogyha a gyerek megszereti úgymond az edzőt, akkor megszereti a sportágat is. Ha pedig nem, akkor ugye nem kötelező a miénket a sportot űzni, tehát semmilyen sportot nem kötelező, nem olyan, mint egy iskola, hogy muszáj iskolába menni. Itt, hogyha megszerette a gyerek a sportot, az edzőt és a sportot, akkor rendben van, akkor én azt szoktam mondani, hogy a vírus beléjük tettük, hogyha nem, akkor keres más sportágat. Tehát, ugye mindenki kiből nem lehet. Küzdősport.
1: Ami pedig az udvarhelyszéki birkózást illeti, 98-tól indulva, nem állunk rosszul, én úgy tudom, tehát itt történelmi pillanatokat mutattunk, legyen ez a miénk. Nem rossz, tehát nem tudom, csúcson van, tehát olyan csúcsokat érünk el, többek közt ennek a két fiatalnak is köszönhetően, amelyek régebb elképzelhetetlenek voltak. Egy-egy aranyérem még becsúszott, de így, hogy Balkán bajnokságok, meg EB szereplések, dobogó közeli
2: teljesítmények. Igen, hát ugye voltak kisebb-nagyobb eredmények, viszont az idén 100 éves lesz az udvarhelyi birkózás, úgyhogy remélem, hogy a koronát fel is tudjuk tenni a két fiatallal, bízok benne, hogy ez valamikor ősszel majd lesz egy ilyen eseménysorozat, hogy 100 éves a birkózás, és akkor majd többet tudunk.
1: Nem kis teher, ugye, Magor? Tudni ezt? Milyen eredményen elégednél meg te úgy magadnak? Mert van, amit az edző kér, de te azt mondod, hogy ha én ezt megcsinálom, akkor jó lesz.
3: Hosszú távon?
1: Nem, most például a VB-n.
3: Hát egy érem közeli, tehát egy ugyanolyan ötödik helyre már elégedett lennék, de viszont mindenképp egy éremért megyek én.
1: Hosszú távon?
3: Hosszú távon olimpiai érem.
1: Gondoltam. Cél. Balázs, nálad? A mostani?
0: Én is úgy vagyok egy ötödik, harmadik dobogó. Igazából egy ötödik helyig szeretnék bejutni, szóval az a fő célom.
1: De gondolom a hosszú távon sem különbözik a te célod a...
0: Hát én így nem vagyok, igazából nem céloztam meg az olimpiát, szeretnék igazából vagy felnőtt Európa-bajnokság, vagy világbajnokságon érmet szerezni, de így nincsen ez, hogy olimpia-bajnok szeretnék lenni.
1: Nyilván, hogyha oda kerülsz, ez nem fog gátolni abban esetleg, hogy ne lépjél tovább.
0: Ha meg tudom csinálni, akkor nyilván, de...
1: Minden rendben veletek, egészségileg, mentálisan?
3: Így van, minden rendben. Említettem, volt egy kisebb sérülésem, az most már helyre jött.
1: Fejben? Oké?
3: Minden rendben, így van.
1: Balázs, nálad is?
0: Igen, szintúgy.
1: Igazat mondanak? Laci?
2: Nem, baj, teszünk róla, hogy minden úgy legyen, hogy nekik jó legyen, ez a legfontosabb.
1: Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert, és szurkolunk nektek, és legyen úgy, hogy ti legyetek elégedettek, és legyen úgy, hogy az itt lévő edző, Katona László, illetve a fiatalabbik katona, Zsolt is legyen elégedett azzal, amit elértek majd Pozsonyban. Köszönöm a beszélgetést, sok sikert.
2: Köszönjük szépen, szép napot!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
1: Reklámot hallottál.

Inna és Jami 6,5 perc választ el 11 órától mára, és erre a hétre ennyit Vekkerből. Ha minden jól megy, hát akkor hétfőn korán reggel ismét találkozunk. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, kellemes hétvégét, a legjobbakat kívánom. Ciao.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier, új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei, Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Alin Serbanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Alin Serbanescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak, több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásrokban, a Vásártér utcában és a Kornis-Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi Hillside Transylvania pálya ad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykört teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistában, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás, marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest, 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
7: Reklámot hallottak!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier, új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei, Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Talin Serbonescu, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Talin Serbonescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hétközepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában, a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér utcában és a Kornis Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi Hillside Transylvania pálya ad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykört teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistában, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás. Marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest. 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on viszonthallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman a héten ez az utolsó Sztár délután. A legnagyobb nyári slágerekkel egészen 17 óráig. Igaz, hogy picit borúsabb ma az idő, de ettől függetlenül még meleg van. Nincs hideg, nem fázunk, amiért nem süt a nap, attól még nem múlt el a nyár. 24 fokot mérhetünk jelenleg Székelyudvarhelyen, de lesz ez még 26-27 is a délutáni órákban. És az is lehet, hogy ma megússzuk eső nélkül csapadékmentesen, habár a délutáni órákra már jelzik a meteorológusok a kisebb zápor zivatart. Indítunk egy olasz dallal, ezzel kívánok mindenkinek egy szuper péntek délutánt, a mikrofonnál Bedő Erika, buonasera!

0: A rajongóknak is mi szólunk.
1: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Augusztus 7-ét írunk már, milyen gyorsan szalad az idő. Már is eltelt egy hét augusztusból, és ezen a napon is köszöntjük természetesen a névnaposainkat, mégpedig az Ibolyákat. Gyönyörű szép női név, és eredete pedig magyar, a jelentése pedig a virág maga. Úgyhogy ma az Ibolya virággal lehet is köszönteni az Ibolyákat. Nézzük a személyiségét, mit írnak. Becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja ez a név, és miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni, gyorsan váltakozó érdeklődése megnehezíti dolgát, mert sokszor olyannyira elveszi az érdeklődését egy adott témában, hogy nem fejezi be feladatát. Figyelmes és jó szívű. Hát kedves Ibolya, csupa-csupa jó dolgot írnak egyébként a személyiségedről. Nagyon sok Ibolyát ismerünk, gyakori név itt a térségben, Udvarhelyen, Udvarhelyszéken, szerintem egész Hargita megyében, szép magyar női név, úgyhogy köszöntjük nagy szeretettel őket. Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig, erőben, egészségben és boldogságban, ezt azért is mondom, mert ismerek bizony-bizony Ibolyát, és neki is külön küldöm ezeket a jó kívánságokat, hogy legyen egy csodaszép napja, és sok boldog névnapot kívánok még neki. Csak a nap felé mindig, Bagosi dallal köszöntjük az ünnepelteket.
2: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham.

Állok volt Jolkori remixében, hamarosan pedig 13 óra is érkeznek a hírek. Megyünk tovább itt a Sztár délutánban a következő órában. Egy pici programajánló, szétnézünk, milyen események, programok lesznek a következő időszakban. És előtte egy kis közlekedési információ, mert a következő napokban is folytatja kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását. Tudni kell azt, hogy a szakcég a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán dolgozott, a Győzelem utcában is dolgozik a Céhek és a Gábor Áron utca közti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcákban, a Szabók utcákban, a Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér és a Kornis Ferenc utcában, az aszfaltos részen. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ez követi másnap az aszfaltozás, úgyhogy mint közlekedési információ ezzel tudok szolgálni a gépjárművezetőknek. Jó utat mára is, és balesetmentes közlekedés mindenkinek!

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Alin Serbănescu, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Alin Serbănescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában, a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásrokban, a Vásártér utcában és a Kornis Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap. A székelyudvarhelyi Hillside Transylvania Pályad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykör teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistában, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás. Marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest. 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszonthallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió.
10: A Sztár Rádióban folytatódik a Sztár délután. Pénteken, augusztus 7-én hallgatjuk a legnagyobb nyári slágereket változatosan. Programokat, eseményeket ajánlok ebben az órában. Hát ma lesz egy fantasztikus kiállítás megnyitó itt Székelyudvarhelyen, Magyar Menyasszony címmel, 18 órai kezdettel. A Haberstumpf villába meg fogják nyitani, és a Magyar Menyasszony című nagyszabási időszaki kiállításról azt kell tudni, hogy még 2023. decemberében nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, és 2024-ben elnyerte az év kiállítása szakmai elismerést, úgyhogy nem akármilyen kiállítás érkezik városunkba. Az elmúlt 500 év házasodás és nő történetén vezette végig a látogatót, ismert és ismeretlen női történetek elevenedve, meg féltve őrzött ruhá, személyes tárgyak, szerelmes levelek, fényképek és dokumentumok segítségével lehet majd megtekinteni azt, hogy hány száz évvel ezelőtt milyen menyasszonyaink is voltak. Hát benne van a nevében Magyar Menyasszony. És ez a kiállítás október 18-áig látogatható a Székelyudvarhelyi Házrazső Múzeumban, a Betlenfalvi út 2 szám alatt. Aki pedig ma teheti, az menjen el a kiállítás megnyitójára, hiszen itt lesz a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, itt lesz a divat történésze, a Magyar Menyasszony projekt kurátora, és természetesen ünnepi beszédek is lesznek. Miklós Zoltán István, a Házasdzsó Múzeum igazgatója, és Szakács Pál István székelyudvarhely polgármestere is fog beszédet mondani. Hát ők nem rossz fiúk, viszont a Bad Boys érkezik Inner Circle, aztán Splash és Imáni dala is felcsendül. Retrózunk egy picit.

Bleak Monday. Ez a dal inkább a hétfői napra lenne ideális. Viszont milyen jól esik, hogy most nem egy hetet kezdünk meg együtt, hanem egyet lezárunk. Péntek van, augusztus 7-e, programokat ajánlunk, programokat nézek. Hát Alfred folyamatosan zaklat, folyamatosan írogat. Nem tudom, nektek is bejönni a Messenger értesítés Alfredtól, a virtuális tanácsadótól. Na nézzük, ma már harmadikszor kapok tőle üzenetet, mert ő is valamilyen programot szokott, eseményt szokott ajánlani. Először is reggel 9:30 magasságában ajánlott egy sporteseményt. Kérdezte, hogy ugye tudod, a sportesemény mindig közösségi élmény, ezért szólj a barátaidnak is. Kezdődnek a felkészülési időszakok, a futszál csapatunk pedig hétvégén kétszer a pályára lép. A VSK Székelyudvarhely a Médiák Chisinau ellen játssza felkészülési mérkőzéseit. Szombaton lehet 6 órától menni meccsre, és vasárnap pedig 13 órától kezdődik a mérkőzés. A városi sportcsarnokban természetesen hajrá VSK, úgyhogy aki itthon lesz és sporteseményre látogatna el a barátaival, családtagjaival, akkor az is van bőven. Emellett pedig még írt Alfred az előző percekben, hogy jó hírt is közöl, vasárnaponként ugye új szerepet kap a Kossuth utca, és mint programajánló ezt is tudom mondani, hogy ezen a vasárnapon, augusztus 9-én, tehát reggel 10 és 21 óra között az utca a gyerekeké, a családoké, a bringáké, a rollereké és a görkor korcsolyáké, tehát ezek kapják a főszerepet, le lesz zárva a gépjármű forgalom előtt a Városháza tér és a Kossuth Lajos utca 20 szám közötti szakasz. Biztonságos közlekedés lesz, lehetőség a mozgásra, a kikapcsolódásra, a jó hosszú sétákra, közösségi élményekre, vidám találkozásokra, és ez a vasárnapi korzó, úgyhogy találkozzunk vasárnap a Kossuth Lajos utcában. Köszi szépen, Alfred, az emlékeztetőket, én pedig köszönöm, hogy mindig ilyen jó zenéket hallgattok velem. We'll be right back.

volt már Kicsi nyár énekli tédeni, a Slepp és Báj Alex. Hát Kicsi nyár az már tényleg volt, az elmúlt napokban érezhettük a kánikulát, a meleget, a forróságot, és még Kicsi nyár reméljük, hogy lesz legalábbis ebben a hónapban, augusztusban. Ezzel együtt pedig még nyári programokat is tudok nektek ajánlani. Látok egy újdonságot, egy olyan eseményt, ami eddig még szerintem nem volt, főleg a városi parkban nem. Kézimunkázók erdélyi találkozója. Ez a címe. Ez pedig augusztus 15-én, jövő szombaton lesz a délelőtti órákban, 10 és 13 óra között. Szeretnék elindítani egy olyan hagyományt, amely évről évre majd összehozza Erdély kézműveseit, legyen szó horgolásról, kötésről, hímzésről, nemezelésről, gyöngyfűzésről, fafaragásról, akár vagy bármilyen más alkotó tevékenységről. Az első lépést most megteszik. Megszervezik ezt a találkozót. És ez még nem egy vásár, nem egy fesztivál, és nem is egy hivatalos kiállítás, inkább egy kötetlen, piknik hangulatú találkozó, ahol az alkotás, a beszélgetés és az ismerkedés kapja majd a főszerepet. Hát egy pokróc szükséges, aztán ott lehet majd kézimunkázni mindenki együtt a jó időben, a zöld fűben. Lesz, aki horgol, lesz, aki egyebet csinál. Az a lényeg, hogy vigyétek magatokkal azt, amin éppen dolgoztok. Vigyetek egy kempingszéket, vigyetek egy pokrócot, telepedjetek le, beszélgessetek, inspirálódjatok egymástól. Nem számít, hogy kezdő vagy profi vagy, az sem számít, hogy eladásra készítesz, vagy csak a saját örömödre alkotsz. Az a lényeg, hogy menjetek, és minél többen vegyetek részt a kézi munkázók erdélyi találkozóján. Aztán ki tudja, hogy olyan nagyra fog nőni ez az esemény, hogy majd tényleg egy olyan nagy találkozó lesz, akár az erdélyi táncház találkozó, csak épp a kézimunkázók fognak ide utazni Székelyudvarhelyre, és ez milyen jó ötlet lenne. Hamarosan egyébként az erdélyi táncház találkozóról is hozom a részleteket, hiszen most már megvan a dátum, alig maradt egy hónapunk.

today, but I love you both.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Ilyen és ehhez hasonló dallamok biztos, hogy fel fognak csendülni az idei erdélyi táncház találkozón is, amikor több száz táncos együtt fogja ropni a ritmusokra azokat a lépéseket, ami tényleg csak a néptáncot alkotja. Az erdélyi táncház találkozó már nem csak egy mozgalom, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, és nem csak egy alkalom a szórakozásra, hanem kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, és összefoglalja a népzene, valamint a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedő embereket. Teret ad a jövőnek, a megújulásnak és az újabb öröklődésnek, írják ezt a szervezők. Székelyudvarhely 1978-ban vonult be a magyar hagyományőrzés történetébe, hiszen ekkor szervezték meg először, képzeljétek, a világ első táncház találkozóját a városban 1978-ban. És 2026-ban is ismét lehet találkozni, és ismét lehet együtt mulatni szeptember 4-én és 5-én, tehát ez az erdélyi táncház találkozó dátumja, amikor újra a népzenétől és a tánctól lesz hangos egész Székelyudvarhely, a központ, a városi park. Hamarosan érkeznek részletes programmal egyébként, addig is be kell követni az erdélyi táncház találkozó Facebook, Instagram és TikTok oldalát. Én nagyon szeretem a szlogenjüket, hiszen az, hogy több mint 100 zenész, több mint 1000 táncos, és ez több mint táncház találkozó. Legyen ez így szeptember első hétvégéjén. Érkezik akkor a Parnograszt, ez tényleg olyan táncházas.

0: Érdekességek, közérdekű információk, kosságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier, új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei, Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Alin Serbanescu, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Alin Serbanescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenek előtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában, a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásrokban, a Vásártér utcában és a Kornis Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi Hillside Transylvania Pályad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykör teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistába, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás. Marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest. 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszonthallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

James Carter és Anne Farben a Szár délután a harmadik órájában. Akarok táncolni, szeretnék táncolni, szólt a dal erről. Hát pénteken szerintem nem szégyen ilyen zenét hallgatni, és nem szégyen az sem, hogyha valaki szeretne, akarna táncolni, hiszen itt van a hétvége, nyár van, augusztus, ha nem is harmadik, hanem második hétvégénél tartunk, a harmadik az csak jövő hétvégén lesz. Nagyon sokan készülnek most is szerintem ünnepélyes eseményekre, esküvőkre, ahol lehet majd táncolni, de el lehet menni szórakozni, el lehet menni bulizni, aki pedig szabadságol, ott is biztos vagyok benne, hogy az üdülő helyen vannak táncolási lehetőségek. És azok is táncolhatnak, akik most házasodnak össze, sőt, augusztus 19-én majd azok is táncolhatnak, akik már rég összeházasodtak, vagyis nem az elmúlt években, hanem már 25 éve, 50 éve az ezüst, az arany, a gyémánt, vagy épp a vas lakodalmukat ünneplik meg. Jubiláló házasok köszöntésére kerül majd sor ebben a hónapban, vagyis 19-én, ez egy szerdai nap. Vannak szerelmek, amelyek nem csak éveket, hanem évtizedeket állnak ki, és azt hiszem ezek olyanok is, mert idén is szeretnék köszönteni azokat a székelyudvarhelyi házaspárokat, akik együtt jutottak el az ezüst, az arany, a gyémánt vagy vas lakodalomig. És hogyha ebben az évben ünnepli valamelyik hozzátartozótoknak a házassági jelentős évfordulóját, akkor jelentkeznetek kellett augusztus 3-áig, ha jól emlékszek, és akkor már eddig készen áll a lista, augusztus 19-én pedig ünnepélyes keretek között lesznek köszöntve a házaspárok. Például a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös produkciója is látható, valamint hallható lesz a Városháza udvarán. A nagy sikerű Jazz Kívánság műsor Magyarul című koncert koronázza meg ezt a napot. A közönség a magyar könnyűzene közkedvelt dalainak jazz feldolgozásaiban gyönyörködhet, elegáns és meghitt hangulatban, amely méltó keretet ad azoknak a szerelmi történeteknek, amelyek évtizedeken át kiállták az idő próbáját. Gyönyörű, szép és meghitt délutánra lehet majd számítani. Bárkit szeretettel várnak egyébként, és ajánlom is, hogy menjetek el augusztus 19-én szerdán. Legyen a város tele szerelemmel, és legyen az a dal, hogy szeretni valakit valamiért, mert ez valóban így van, szerintem akkor tart évtizedeken át egy szerelem, hogyha valakit valamiért még mindig szeretni tudsz.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

A legváltozatosabb slágerek itt a Sztár Rádióban. Hát 27 fokunk van itt jelenleg most Székelyudvarhelyen, de tényleg nagyon melegnek érezzük, úgyhogy szerintem aki is tervezte délutára a strandolást, teljesen megfelelő az időjárás ehhez. Lehet fürödni, csobbanni, napozni és pihenni. Egyben én voltam már ezen a héten a városi strandon, merem ajánlani mindenkinek, tényleg kellemes volt a legnagyobb medence is, jó volt a víz, lehetett úszkálni, ahhoz képest tényleg tiszta is volt, ennél durvább strandokat még láttam, úgyhogy teljesen rendben van a Székelyudvarhelyi Városi Strand, és ne felejtjétek, hogy ha strandra mentek, akkor a személyi igazolványokat tegyétek magatokhoz, mert a Székelyudvarhelyieknek 50%-os kedvezmény jár a belépésnél. 27 fok van, 27 fok lesz egész délután, nem mutat egyelőre nagyobb zápor, zivatar, de az biztos, hogy lehet számítani ilyen kisebb csapadékra, mert egyébként is viharokra figyelmeztetnek Csík és Udvarhelyszéken, villámlásra, jégesőre, pénteken délelőtt írták ezt, aztán lássuk, hogy mi lesz ebből, de egyelőre mi még ebből nem tapasztaltunk semmit, el ne szóljuk magunkat, nehogy véletlenül 10 perc múlva leszakadjon az ég, ha bár nem úgy néz ki, mert kék az ég volt legalábbis ebben a felében Székelyudvarhelynek, ahol én vagyok a stúdióból, amit látok, az úgy rendben van. És elsőfokú árvízvédelmi készültség is van több székelyföldi folyón. Ezzel kapcsolatban is lehetünk részesei, mert a Maros, a Kisküküllő és a Nagyküküllő is a listán van, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz semmilyen probléma. Ez az árvíz riasztás, ez az árvízvédelmi készültség, ez nézem, hogy pontosan mikor is van, pénteken egész napra jelzik, péntek déltől szombat délig pontosabban nagy mennyiségű víz áradhat le a patakokon, lejtőkön és a vízfolyásokon. Lehetetlen nincs, szóval bármi megtörténhet. Lötfibegi Kovászki meg a vagával érkezik.

Egyetlen. Hangulati stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

énekelte Szigala. Közlekedési információtok, hogyha van, akkor kérlek jelezzetek a 0757-5751-71-es telefonszámon, vagy a Star Rádió Facebook oldalán, privátban is írhattok, hogy most jelenleg milyen a forgalom a város között, milyen a forgalom városon kívül, esetleg Székelyudvarhely bejáratánál, kijáratánál, városközpontban így péntek délután, 3 óra magasságában, hiszen most már 7 perc múlva 3 óra, lassan tényleg mindenkinek itt van a pihenés, kivétel annak, aki holnap és vasárnap is dolgozik, de neki kitartást és továbbra is jó munkakedvet kívánunk. Két dal még 15 óráig, itt lesz Rúzsa Magdi legfrissebb felvétele, a Rúzs, aztán meghallgatjuk Dua Lipát is. A következő órát pedig Katy Perryvel és Honey Biztel indítjuk.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier, új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei, Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Alin Serbanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Alin Serbanescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér utcában és a Kornis-Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi Hillside Transylvania pálya ad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykör teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistába, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás, marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest, 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

Bárcsak lennék Rómában, bárcsak lennék Párizsban, vagy bárcsak lennék egy tengerparton. Erről szólt Honeybeast felvétele, hát nem tudom, hol lehetnénk, hogyha nagyon meleg van mindenhol. Szerintem ilyenkor a legeslegjobb megoldás az, hogyha tengerparton vagyunk, vagy medencében vagyunk, víz közelében pontosabban. Ilyenkor a városnézés annyira nem túl jó ötlet nyáron. És szerintem Budapest sem túl jó ötlet, mert több meleg és egy szélrekord is megdőlt tegnap például a magyar fővárosban. Azt írták, az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek tegnap Magyarországon. A korábbi napi rekord 40,2 fok volt, most már 41,8, és 1905-ben volt utoljára ilyen Orosházán, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon rég volt. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord, ami Budapestet illeti, az 41,6 Celsius fok lett, az Újpest állomáson mérték, úgyhogy egy budapesti városnézés 41,6 Celsius fokban teljesen kizárt kell, hogy legyen. A korábbi fővárosi napi rekord 37,8 fok volt 2012-ben, ahhoz képest most 2026-ban 41,6 fok van. Budapest belterület állomáson a korábbi fővárosi abszolút melegrekordot pedig ugye egy napja mérték az Újpest állomáson. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint tegnap délután, amikor is 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben ott, és nem szokott olyan meleg lenni. Arról is tájékoztattak, hogy megdőlt a napi szélrekord Szolnokon például tegnap, ahol óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak, ez pedig 2010-ben volt utoljára, már akkor sem volt 113, hanem csak 107. Felhívták a figyelmet arra, hogy ezek még előzetes adatok, hitelesítésük természetesen folyamatban van, de ez azért kemény, 41,8 Celsius fok Budapesten, hát tényleg nem tudom elképzelni, hogy mit lehetne csinálni ebben a melegben, azon kívül, hogy strandon lennénk, vagy épp a Dunában, de hát a Dunában sincs víz most már lassan, úgyhogy kemény. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy menjen tengerpartra, strandra, víz közelébe, de ilyenkor a városnézést kötelezően mellőzzétek, mert nem lehet bírni ezt a kánikulát, főleg ami Magyarországon van.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és három napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 500 g-os piros szeletelt sajt 13,79 bani, a 2500 ml-es boncseláti kakaós vagy lalt 16,29 bani, és a hazai piros kápia paprika kilója 7,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Jordyn Sparks felvételére még emlékszem a 10 éves koromból. 2008-as ez a sláger, és még a videóklip is megvan így a szemem előtt. Jól esett, hogy ismét felcsendült itt a Sztár délutánban, és képzeljétek el, hogy hol csendült fel a székely himnusz. Szerintem ki sem találnátok. A kínai nagyfalnál, hát ott csendült fel a székely himnusz a Csíkszentsimoni fúvós zenekar előadásában ráadásul. Hát ezek különleges pillanatok lehettek. Remélem, hogy videófelvételek is elő fognak kerülni. A kínai nagyfal látogatói július közepén, tehát különleges pillanatoknak lehettek részesei. Ugyanis a Csíkszentsimoni ifjúsági koncert fúvós zenekar a Brasszilvánia előadásában először hangzott el a székely himnusz a világ egyik legismertebb történelmi emlékhelyén. Július 16-ai előadás a zenekar kínai koncert körútjának egyik kiemelkedő eseménye volt, és a zenekar tagjai úgy tekintenek erre a pillanatra, mint a kulturális identitás és a kultúrák közötti párbeszéd szimbóluma. Dr. Sándor Cecília, kulturális antropológus is megszólalt. Azt mondta, hogy magunkkal vittük identitásunkat és kulturális örökségünket egy ősi civilizáció szívébe. Meggyőződésem, hogy a kultúránk akkor él igazán, ha találkozik más kultúrákkal. Hangsúlyozta, hogy a hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem élő örökség, amely új helyzetekben is képes megszólalni és új jelentésekkel gazdagodni. Hát a kínai nagyfalnál felhangzó székely himnusz egyszerre idézte meg a szülőföldet és fejezte ki a más kultúrák iránti tiszteletet. Egyébként meg a Brasszilvánia kínai turnéja során több koncertet adott, közös próbákon és fellépéseken vettek részt a kínai fiatal zenészekkel és zeneiskolákat látogattak ment, valamint szakmai és személyes kapcsolatokat is építettek. Hát fantasztikus program lehetett ez a Csíkszentsimoniaknak. A programok célja a kulturális kapcsolatok erősítése volt és a kölcsönös megértés elősegítése. Hiszen a zene olyan közös nyelv, amely képes áthidalni a nyelvi és kulturális különbségeket, az biztos. Ezért is szerettünk mi zenét hallgatni. Gratulálunk a Csíkszentsimoni fúvós zenekarnak. Remélem, hogy találok valahol majd a videót, és meg is van a Maszol hírportálon tették közzé ezt a videót, és mindenki nézze meg, hogy hogyan szól a székely himnusz a kínai nagyfalnál. És hogyan szól itt a Sztár Rádióban a Whitesnake felvétel 1987-ből, hát rögtön kiderül.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

Poznas felvétele Ibizáról, mi pedig belelépünk hamarosan a Sztár délután utolsó órájába. Előtte viszont Teo Cruz, Kylie Minogue közös felvétele szól. Bialex és Nagy Bogi dalát is hozom. Hát Nagy Bogi, ő most már egyre többet koncertezik itt Erdélyben, ugye volt a Szigfesten az elmúlt napokban, aztán ha most jól láttam, akkor a Farkaslaki Szenes Napok is közzétette, hogy milyen koncertek várhatóak. Augusztus utolsó hétvégéjén tehát, augusztus utolsó hétvégéje az 28-ára és 29-ére esik. Pénteken, ha jól tudom, akkor Nagy Bogi koncert lesz, ez már biztos, és szombaton 29-én pedig a Gyergyószentmiklósi 4-es Street zenekar fog fellépni a Kalondatetőn, úgyhogy már ezeket be lehet írni a naptárba. Fesztiválból és koncertből nincs hiány ebben a hónapban sem.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Talin Serbonescu, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Talin Serbonescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székelykeresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában, a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér utcában és a Kornis-Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap. A székelyudvarhelyi Hillside Transylvania pálya ad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykört teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistában, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás, marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest, 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 500 g-os piros szeletelt sajt 13,79 bani, a 2500 ml-es boncsenáti kakaós vagy lajt 16,29 bani, és a hazai piros kápia paprika kilója 7,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap 2 napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáb kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió.
9: Reklám után itt vagyunk a Sztár délután utolsó órájában. Gitárhangok csendülnek fel Bradley Cooper és Lady Gaga közös felvételében, és gitárhangokat fogunk hallgatni és hallani Székelyudvarhelyen is, mégpedig a Nemzetközi Gitárfesztiválon, ami augusztus 12-e és 15-e lesz, között lesz megszervezve itt Székelyudvarhelyen. Ez jövő szerdától egészen szombatig, tehát most lesz a gitárfesztivál jövő héten a városunkban, és ebben az évben Székelyudvarhely önkormányzata 15 000 lejjel támogatja a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál Székelyudvarhelyi koncertjeit, és szeretettel ajánlják a rendezvényt, várnak mindenkit egy felejthetetlen zenei élményre. A Harmonia Cordis Gitárfesztivál Facebook oldalán közzé is tették a részletes programokat, hogy honnan érkeznek a fellépők, előadók, akik gitározni fognak. Ukrajnából jönnek majd, Magyarországról, Csehországból, Törökországból is látok például. Nagyon-nagyon sokféle nemzetiségű előadó fog fellépni a Szent István teremben, tehát augusztus 12-től 15-éig, aki kedveli az ilyesféle zenéket, és egy gitárfesztiválon, nemzetközi gitárfesztiválon venne részt, akkor ott a helye, hiszen itt van a kis városunkban. Kövessétek az oldalt, és nézzétek a részletes programot, mert teljes mértékben ez ki van írva, hogy melyik órában ki fog fellépni. Ez a gitárfesztivál, ez most már hagyományá vált itt Udvarhelyen, és akkor hagyományá vált az is, hogy legalább egy-két Lady Gaga felvételt meghallgatunk egy héten, ez Bradley Cooperrel közösen a film betét dala, amikor emlékeztek, megnéztük.

Sziasztó! Nem érkezik az Untold Fesztiválra Kolozsvárra ezen a hétvégén, de helyette itt lesz például Kaigo, aki ma fog a nagy színpadra lépni a Kincses városban. Dübörög az Untold Fesztivál, kérem szépen, augusztus 6-án már tegnap elkezdődött, és tart egészen vasárnapig, augusztus 9-éig, még 9-én este is lesznek fellépők. Hogyha ma Untoldra készültök, akkor a nagy színpadon Kaigo lesz, Marshmello, Sebastian Ingrosso, Zara Larsson is fellép, valamint Puja és Alex Velea, mint román fellépők, és természetesen a Galaxy színpadon. Na meg a többi sátraknál is rengeteg előadó és DJ várható, de nyilván, hogy mindenkit a nagy színpad érdekel egyébként. A YouTube csatornán követtem az este az élő adást, az Untoldot közvetítették élőben, és akkor láttam, hogy James Hype milyen hangulatot csinálta a kolozsvári arénában, és még volt a tegnap, ha jól tudom, akkor azon gondolkodom, hogy tegnap kilépett fel James Hype-re, biztos, hogy emlékszek, talán inkább ma vannak azok a fellépők, akik ismertebbek, és holnap, ha minden igaz, akkor a holnapi fellépőknél én is ott leszek. Holnap lesz Martin Garrix a színpadon, ott lesz Last Frequencies, de Tujamo és Luis Capaldi is fel fog lépni a main stage-en, úgyhogy igen, életem első Untoldja lesz, kíváncsi vagyok, hogy mi várható. Egyébként elég nagy drágaságot mutatott be egy maszolos, hát videó,

Jó kis Reels videó, ahol körbejárták, hogy 100 lejből mit tudsz vásárolni az Untoldon. Igazából, ha jól emlékszem, akkor 21 lejbe került egy sör, 14 lejbe egy víz, 44 lejér már lehet fogyasztani egy saormát, és 55 lejér akár hamburgert is tudsz enni, 30 lej a lángos az Untold Fesztiválon, szóval 100 lej nem biztos, hogy elég egy napra, hogyha szeretnél költekezni, enni meg inni, főleg egy egész napos fesztiválon. Aztán nyilván, hogyha bérleted is van, és egy egész hétvégére mész, akkor mélyen a zsebedbe kell nyúlni. Tehát ilyenek a fesztiválok, nem csak az Untold, úgyhogy aki fesztiválozni készül, mindenképp ajánlom már a Kygót, és ő következik most Paul McCartneyvel.

legnagyobb nyári slágerek változatosan itt a Sztár délután utolsó órájában. Hát íme itt a péntek és a pénteki Sztár délután utolsó másodpercei. 30 Celsius fokot ért el a hőmérő Székelyudvarhelyen, úgyhogy tényleg vakációs időjárás lett mára is. Nyoma sincs annak, hogy zápor, zivatar vagy éppen sárga jelzésű vihar lenne itt a térségben. Ne szóljuk el magunkat, de egyelőre szép és kellemes augusztus 7-ei délutánunk van. Vigyázzatok magatokra, aki vakációra indul a hétvégén, kellemes szabadságolást kívánok. Érezzétek jól magatokat, küldjetek fényképeket, és Dolliról felvételével pedig hangolódhattok is, akár a városi strandon, mert ott is a Sztár Rádió szól, úgyhogy jó strandolást mindenkinek. Az elmúlt órákban Bedő Erika volt a mikrofonnál. Hétfőn találkozunk. Sziasztok, kellemes hétvégét!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt. Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely-Segesvár útvonalon. Országos premier új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen. Következzenek a Sztár Rádió hírei, Tamás Erika a mikrofonnál. Több fiatal veszíti életét közlekedési balesetekben Romániában, mint a tuberkulózis és a kábítószerfogyasztás miatt, figyelmeztetett Alin Serbanescu, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szóvivője egy új közlekedésbiztonsági kampány keretében csütörtökön. A szóvivő szerint a statisztika jól mutatja, hogy a közúti balesetek már nem csupán közlekedési, hanem súlyos társadalmi problémát jelentenek, különösen a fiatalok körében. Alin Serbanescu szerint a megoldás nem kizárólag a szigorúbb ellenőrzés vagy a magasabb bírságok bevezetése, hanem mindenekelőtt a megelőzés. Hangsúlyozta, a közlekedési szabályokat már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy azok betartása később természetes legyen. A csütörtökön indult kampány elsősorban az iskolásokat célozza meg, de a szervezők abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is eljut az üzenet. A cél, hogy a fiatalok ne csak megtanulják a közlekedési szabályokat, hanem azok betartása ösztönössé váljon számukra, mondta. A kezdeményezés elsőként az 1-es és 2-es számú országutak mentén lévő megyék iskoláiban indul, ahol a diákokat közlekedési szabályokra és a balesetek megelőzésére oktatják. Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17-e és 26-a között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár-Székelyudvarhely vasútvonalon. A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza. A buszok a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek, és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak, az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. Közös ellenőrzést végeztek a hét közepén a rendőrök és több ellenőrző hatóság a székely-keresztúri cégeknél, számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája. A közlemény szerint a székely-keresztúri városi rendőrség munkatársai nagyszabású ellenőrzést végeztek, amelyben együttműködtek a gazdasági bűnözést vizsgáló rendőrségi szolgálat munkatársaival, valamint a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség és a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség szakembereivel. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelemre, a munkaviszonyokra, a fogyasztóvédelemre és a létesítmények őrzésére vonatkozó előírásokat. A helyszíni ellenőrzések során több szabálytalanságot találtak. Több cégnél például nem tartották be az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségeket, így a pénzbírság sem maradhatott el. A hatóságok közölték, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. A következő napokban is folytatja a kivitelező az úthibák marását és aszfaltozását Székelyudvarhelyen. A következő utcákban fog dolgozni a szakcég: a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszán, a Győzelem utcában, a Céhek és a Gábor Áron utca közötti szakaszon, a Téglavetők bejáratban, a Kisköved utcában, a Gyepesben, a Vámosokban, az Asztalosokban, az Építők utcában, a Szabók utcában, a Lakatos István utcában, a Fásokban, a Vásártér utcában és a Kornis-Ferenc utca aszfaltos részén. A marás minden helyszínen az esti órákra van időzítve, ezt követi másnap az aszfaltozás. Új fejezet kezdődik a romániai disc golf történetében augusztus 8-a és 9-én, szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi Hillside Transylvania pályad otthont az ország első, a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi versenyének. A Transylvania Open-en 10 ország játékosai állnak rajthoz. A büktető oldalában kialakított 9 kosaras, 18 elütő helyes pályán 3 versenykör teljesít a mezőny. A PDGA hitelesítésnek köszönhetően az eredmények beleszámítanak a nemzetközi ranglistába, a torna pedig kvalifikációs állomás a 2027-es Disc Golf Európa-bajnokságra is. A verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, a szervezők a nézőket is várják, a belépés ingyenes. Változékonyan alakul a mai időjárás, marad a meleg, bár jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest, 25-29 fok lesz a maximum. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a 100.8-on, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Miami. It's a city of vice. Breezy just put me on the game. Told me that my new girl is running the import-export trade from Colombia to Miami. Says I gotta go undercover and bring her in. But before I do that, you already know the game plan. I gotta have fun with mommy.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

180. Öltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Adammal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Mini moziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Rádió. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

Yeah. Oh yeah.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Mi most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?